0: Radio Poetry.
1: What we're saying is not protesting.

mond. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

Rádió Andrit. Ez a Rádió Andrit. Rádió Andrit. FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

hallgatod a Budapesti Rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: nyertem.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Andrét.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utam

0: valahol alszik már egy apró kisgyerek.
1: Szexárdi Rádió, minden szexárdinak a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Az államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, marad a naposabb, enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, German Márton vagyok. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, amelynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Teljes jogú tagja lett Magyarország a nyugat-balkáni barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőből állandói státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország északkeleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Jó reggel, szép napot kívánok! 6 óra után járunk 3 perccel, ez az Antrit reggel július 14-én, kedden én Vörös Levente vagyok, és folytatjuk közös ébredezésünket a héten. Túléltük a hétfőt, innentől remélhetőleg csak lazább lesz a hét. Időjárás terén sem lesz olyan vészes a mai nap, még nagyjából 15 fokot mutatnak ugyan a hőmérők, kicsit tehát csípős az idő, de nem marad így sokáig, 33 Celsius lesz a maximum, hol felhőkkel, hol azok nélkül. Csapadékkal sem kell számolni, úgyhogy nekiugrunk a reggelnek, mindjárt kibontjuk ezért részletesebben is, aztán a hírekből böngészünk és indulunk ünnepelni, felcsapjuk a kalendáriumot, na meg a horoszkóp sem maradhat el. Addig pedig Ellie Goulding érkezik a lábvilág hidővel. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: George Michael és a Freedom, jó reggelt, már másodperc múlva már negyed hetet írunk, itt az Antrit reggelben pedig akkor nekiúrunk gyorsan a dolgoknak, az időjárással kezdünk, és aztán ránézünk természetesen a hírekre is. No, a helyzet az, hogy mindjárt szemlézem tehát a legfrissebb híreket, és az Alja jelenleg 15 fok továbbra is az időjárásnak, ezt tudom elmondani, egészen 33 fokig kúszik majd ma a hőmérő higanyszála, az igencsak jelentős napi hőingadozás miatt pedig vérnyomás problémák, szédülés, rosszul lét mind-mind előfordulhat. Egyébként front nem lesz felettünk, csak a melegedő időjárás miatt a melegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek fel. A napos idő úgy általában jó hatással lesz a hangulatunkra, a közérzetünkre, az UV-sugárzás viszont 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, kalap, sapka és esetleg fényvédőkrém. De persze fontos az is, hogy erősítsük az immunrendszerünket sok friss gyümölccsel, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Ez minden tehát, amit tudni kell reggel hirtelennyében, ránézünk még az időjárásra. A polleneseknek azért elmondom, hogy úgy nagyjából most nem kell olyan hűdő nagy pollen terhelésre készülni, a csalánfélék közepes, a gombák szintén közepes poraszámmal vannak jelen a levegőben. És akkor nézzünk gyorsan szét a nagyvilágban, mert hogy akkor helyi hírrel kezdünk. Egerben járt Szekszárváros polgármestere Berlinger Attila, Wagner Ákos Egerváros polgármesterének meghívására vett részt a jubileumi 30. Szent Donát Bikavér ünnepen egy szekszárdi delegáció, a találkozón pedig megállapodtak abban, hogy a két történelmi borvidék kapcsolatát még szorosabbra fűzik, nem csak a bor és a turizmus területén szeretnének együtt gondolkodni, hanem önkormányzataik, intézményei és gazdasági társaságai között is szakmai együttműködést kívánnak elindítani, írta Berlinger Attila közösségi oldalán. Aztán egy kicsit nagyobb, tágabb világ egészen pontosan, Gulyás Gergely lemondott a frakció vezetői tisztségéről, zajlik az élet a parlamentben, maradjunk annyiban, vagy legalábbis bizonyos vonzás körzetében, a Fidesz-KDNP képviselői nem vettek részt a tegnapi ülésen, Szekszárd ugye képviseltetve van ott is, de egyébként Gulyás Gergely került most a középpontba, ugyanis egy igencsak váratlan bejelentést követően lemondott a Fidesz frakció vezetői tisztségéről. Közben megszavazták az alaptörvény módosítást a 17-et szám szerint, úgyhogy Forsthoffer Ágnes már alá is írta, Súlyog Tamásnak 5 napja maradt eldönteni, hogy aláírja-e. Ha nem, akkor pedig hát lesz előtte pár út, de mindegyiknek valószínűleg ugyanaz lesz a vége. És akkor a végére egy viszonylag érdekes hír, a foci VB kapcsán összeeresztettek mesterséges intelligenciákat. A Pénzcentrum írt egy bővebb cikket, megkérdezte, hogy Franciaország, Anglia, Argentina, avagy Spanyolország lesz az idei világbajnok, és a különböző mesterséges intelligencia modellek, hát különböző szimulációkat végeztek, és több eredmény is jött ki. A ChatGPT például 54%-ban a franciákat jósolta győztesnek, de egyébként a Claude AI is elemezte a piacokat, meg elemzett úgy nagyjából mindent, és tulajdonképpen itt is a végeredmény szempontjából ugyanaz, a franciák a legvalószínűbb bajnokok. A Gemini egy végletekig kiszámíthatatlan végjátékra számított, ahol igazából szintén nagyon sokaknak van esélye, de a franciák a legesélyesebbek. A Elon Musknak az AI-ja, tehát a mesterséges intelligenciája, a Grok is tippelt, ő is izgalmas elődöntőket és döntőket vár, de egyébként van meglepetésnek is helye szerinte, összességében Argentinát tippeli a győztesnek, és a Microsoft Copilotja is előkerült, ő egyébként Spanyolországot tartja 51,7%-kal a legesélyesebbnek. No, hát ez csak az érdekesség része volt, egyébként pedig zakatolunk tovább a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, az Antrit reggelben hamarosan köszöntjük névnaposainkat, előbb viszont még Pinky nekem, jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel!

0: 7 perc múlva a 6:30, jó reggelt, ez az Antrit reggel. Ahogy ígértem, névnapozunk, az év 195. napján járunk egyébként, tehát nem nehéz kiszámolni, hogy 170 van hátra, az Örsöket és az Ellákat köszöntöm ma. Az Örs régi magyar személynév törzsnévből ered egyébként, talán a magyarokhoz csatlakozott három kabartörzs egyikének a nevéből. Ótörök eredetű, a jelentése férfi, hős, a Stella a másikójuk. Stellákat köszöntöm, igen, azt mondtam talán. A Stella a másikójuk, a latin Stella névnek a magyarban és a németben esszelejtett változata, a jelentése pedig csillag. De vannak még persze mások, és nem olyan sokan. Bonaventura, Estellia, Ferenc, Herkules, Justus, Kamil, Kamillo, Örsi, Zala, Zalán és Zalánka. Hát kívánunk nekik is sok-sok boldog névnapot, és természetesen köszöntjük a születésnaposainkat hamarosan. Elő viszont Tayo Cruz és Kylie Minogue közösét hallgatjuk. Jó reggelt!
1: Antrit reggel!

Te vagy az, akit a legjobban. Jó reggel, szép jó reggel, szép napot kívánok. Pontban 6:30 van, és ahogy ígértem, születésnapozunk egyet, ünnepeljük hát azokat, akik e napon látták meg a napvilágot. Például Vasvári Pál, magyar író, történész, politikus, vagy Emmeline Pankhurst, angol szüfrazett, a nők egyenjogúságáért harcoló mozgalom vezetője. De szintén e napon született William Hanna, amerikai rajzfilmes, a Freddy és Beanie sorozat szerzőpárosának egyik tagja, vagy éppenséggel Gerard Ford, az Amerikai Egyesült Államok 38. elnöke. De ma ünnepel még Kudlik Júlia, magyar újságíró, televíziós

0: műsorvezető, bemondó, a Magyar Televízió örökös tagja, és szintén ma ünnepelne, sajnos csak ünnepelne Puhl Sándor, magyar nemzetközi labdarúgó játékvezető. Aki viszont ma vágja a tortáját, ő Lovas Rozi, magyar színésznő, és Mészáros Anett, magyar Európa bajnok cselgáncsozónk. Hát csak boldogságot kívánunk nekik! Közben pedig ünneplésként zenélünk egyet mindjárt, és bekészítem a kalendáriumot is, úgyhogy tartson velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel.

0: Szép jó reggelt, ez az Antwit reggel, 9 perc múlva járunk 6:45-nél, és ahogy ígértem, gyorsan kinyitjuk a kalendáriumot, megnézzük, mi történt a mai napon a nagyvilágban, és természetesen azért Magyarországon is. 1789-ig repülünk vissza, ekkor Párizsban a Bastille elfoglalásával kitört a francia forradalom, ezért van ma Franciaország legfontosabb nemzeti ünnepnapja is, a szabadságuk napja. Aztán 1930-ban az első kísérleti televízióadás során a BBC Londonban egy olasz drámát közvetített. Ugrunk még előre, 1988-ban az utolsó végrehajtott halálos ítélethez Magyarországon. Elég korán megszüntették viszonylag. Aztán 1989-ben ugrunk csak egy évet előre, amikor is a Fiumei úti sírkertben e napon eltemették Kádár Jánost. 2000-ben pont az ezredfordulón megnyitotta kapuit a Magyar Vasút Történeti Park, Közép-Európa legnagyobb interaktív vasúti múzeuma. 2003-ban megyünk csak előre, ez az utolsó két eseményünk, amikor is elkészült a magyar Wikipédia felületének lefordítása, és megszületett az első magyar Wikipédia szócikk is, ami az Omega együttesről szólt. Na, hát ezek voltak az említésre méltó események, úgyhogy zenélünk mindjárt egy picit, és az időjárással, illetve a sporthírekkel folytatjuk, ne menj sehova!
1: Ez a Szantrit reggel!

Szép jó reggelt, ez az Antrét reggel, másodpercek múlva 3:47 lesz. Ez pedig azt jelenti, hogy akkor itt az ideje, hogy frissítsünk egyet az időjárásunkon. A reggeli órákat követően most már 19 fok van, és gyors felmelegedésre kell számítani itt a reggeli időszakban. Ez megterhelheti a szervezetet, mindenképpen számoljon vele. A nyári ruha azonban indokolt marad a mai napon, 33 fok lesz, csapadékot továbbra sem írnak, úgyhogy nem kell az esernyő sem. Na de ránézzünk majd erre a reggel folyamán. Én még egy jó párszor a sport eredményekből, viszont akkor most szemlézünk, mert tegnapra is akadt pár, bár foci nem volt. Ma ugye 21 órakor lesz az első elődöntő Franciaország-Spanyolország. Nagyon parázs meccs lesz, az szerintem biztos. Egyébként akkor nézzük a többi eredményt. A Lehmann Csongor, Szalai Fanni, Dévai Márk és Kropko Márta összeállítású magyar válogatott történelmi ezüstérmet szerzett a hamburgi mixváltó triatlon világbajnokságon. Aztán tegnap este az U20-as férfi kézilabda válogatott is pályára lépett a svédek ellen az Európa-bajnokságon, ahol a bravúros csoportkör után 40-24-re szenvedtek vereséget már a főcsoportban. Ma 18 óra 30-kor a házigazda Romániával játszanak egyébként. És ütögetés is volt tegnap. Jászvásáron Bondár Anna lépett a salakra és győzte le 2-0-ra a spanyol ellenfelét a WTA 250-es tornáján. Úgyhogy ez minden, amit tudni kell a sport hírekről, a legfontosabbak természetesen. Zakatolunk tovább, megyünk horoszkópozni mindjárt, előbb viszont még meghallgatjuk Rihanna dalát. Jó reggelt! Antrit reggel!

0: Jó reggelt, 6 óra 50 van Rihannát követően, pedig nekivágunk a horoszkópunknak itt az Antrit reggelben. Szép reggelt, szép napot kívánok! No, hát akkor igyekszem kicsit összekapni itt a horoszkópot. A rákhavában vagyunk egészen pontosan, úgyhogy akkor velük kezdünk. A rák ma könnyen összetűzésbe keveredhet a főnökével, vagy valamely hivatal illetékes képviselőjével. Még ha önnek is van igaza, akkor is jobb lenne önmérsékletet tanúsítania, hiszen éppen ezzel ad esélyt arra, hogy végül meghallják és meg is fogadják a szavait. A párkapcsolatában is hasonló türelemre lesz szüksége, de a legfontosabb, hogyha az élete egyik területén harcot kezd, akkor legalább a másikon kössön fegyverszünetet. Az oroszlánnak még alig múlt el a hétvége, mert már ólomos fáradtságot érezhet, mikor még alig kezdődött el a nap. Jól teszi, ha délutánra valami lazító programot tervez. Tegye le a munkát mielőbb, s aztán irány a legközelebbi strand. Azt mindenképpen felejts el, hogy az otthonában munkát vigyen haza. A legjobban akkor járhat, ha a mai napját is szabadságon tölti. Próbáljon meg lazítani. A szűz ma ne is próbáljon meg ésszel élni, hiszen a szívügyekben ez szinte lehetetlen. Valaki már régóta tetszik önnek, és ma sorra kerülhet egy sorsfordító beszélgetésre is az illetővel. Nehéz lenne ma nem elgyengülnie, hiszen a Vénusz is az önjegyében jár, ráadásul a szerelmi fényszögbe kerül a Neptunusszal. A nagy vallomások napja lehet ez, avagy még annál is több, a beteljesülésé. A mérleg különös szituációba keveredhet ma, nehezére esett eldönteni egy emberről, hogy pontosan mit is akar öntől. Legjobb, ha nem akar elébe szaladni az eseményeknek, és inkább kivárja a végét, hiszen tudja, ami késik, nem múlik. Azért sem érdemes túlságosan sürgetni a dolgot, mert az illető maga is bizonytalan lehet. Az egyenes kérdésekkel csak elijesztené a lehetséges hódolóját. Ne legyen rámenős! A Skorpiónak van önbizalma, de néha bizony ez másoknak kárára van. Ne példálozzon mások hátrányára, ha azonban pökhendi viselkedésével mégis megsérteni a társát vagy valamelyik üzletfelét, esetleg a barátját, a mai napi csillagállás segíti abban is, hogy ezt jóvá tegye. Ha ön nem a szavak embere, akkor a tetteivel még többet segíthet a dolgon. A szerelemben a csók, az ölelés, a gyógyszer. A nyilasnak ma végre gyökeres változások történhetnek az életében. Régóta fennálló pénzügyi gondjaira találhat nagyszerű megoldást. Ha nem is azonnal, de a közeljövőben a segítségével kilábalhat a jelenlegi nehézségeiből. Kapjon a lehetőség után, a változékonyság még jó ideig uralni fogja az életét az anyagiak terén, de már egyre jobban tudja ezt uralni, és be is tudja kalkulálni. Ez már fél siker. No, hát egyelőre ennyit a horoszkópunkról, mert hogy most itt megfelezzük a dolgot, elértünk a 6. csillagjegyhez, a bakkal fogjuk folytatni, előbb viszont még zenélünk egyet a Train-nel. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel!

0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perc múlva már 7 óránál járunk, úgyhogy folytatjuk gyorsan a horoszkópunkat, ugye a baknál fejeztük abba, tehát megálltunk a baknál, és Sasit integet nekem, már megérkezett. A bak jön, igen. Sasi a bak, igen. A baknak ma átcsapnak a feje felett a hullámok a munkahelyén, nem baj, ön éppen az a fajta, aki kifejezetten élvezi a nehéz helyzetek megoldását, ma is előrukkolhat valami újszerű megoldással, követőkre is talál azonnal. Ha pedig valaki között békétlenség ütötte fel a fejét, és ez az akadály az együttműködésnek és a jó munkának, akkor éppen ön lehet az, aki nem csak békét köttet a vitázókkal, de baráttá is teheti őket. A vízöntő, ha valamire kitartóan vágyik, akkor az valószínűleg be is következhet a nagyon közeli jövőben, a legszerencsésebb esetben akár ma. A jegyében járó Plutó és a Jupiter nehéz fényszöge nem csak nehézségeket támaszt önnek, de mindjárt szinte felruházza önt egy varázserővel, ami által bármit elérhet. Persze ehhez tennie is kell valamit, felhívhatja azt a bizonyos szemét, akinek a csöngetését már régóta várja, akár találkozhatnak is. A halaknak valami már jó ideje nyomja a lelkét, de nem meri elmondani a kedvesének, mert tart az esetleges negatív reakcióitól. Ma úgy alakulnak a körülmények, hogy elmondhatja a bánatát, és megértésre is talál a társánál, ami a szívén, az legyen a száján. A gyermekével vagy az üzletével kapcsolatos dolgokban, gondokban lehet a leginkább számítania. Lehet a leginkább számítani a kedvese támogatására, ne legyenek ezzel kapcsolatban aggályai. A kos, ha állni akarja a sarat, az otthonában, társkapcsolatában, akkor ma különösen higgadtnak kell mutatkoznia. Ha dühöt, haragot táplál a szívében, akkor talán jobb, ha el is kerüli őt. A mérges szavaival talán végképp elvágná magát a kapcsolat jobb átételétől. A munkahelyén viszont jól hasznosíthatja dühét, no, nem a munkatársaival, hanem a megmunkálandó anyaggal szemben. A bika nehezen vág neki ennek a napnak, csak az estére várható események szolgálnak önnek vigaszul a mai robotért. Ha eddig még nem tervezett semmi különöset, akkor ma valakitől jó ötletet kaphat arra, hogy hová is menjen el ma délután kedvesével, avagy családostul. A kiruccanás akkor sikerül igazán jól, ha a lehető legjobb formát tudja hozni. Legyen ma nagyon szép! Az ikrek ma úgy viselkedik, mint aki se nem hall, se nem lát. Csak a maga véleménye érdekli, önös módon követi a saját akaratát, pedig nem ártana, ha meghallaná az intő szavakat. Segítő szándék rejlik mögöttük, nem pedig, ahogy ön hallja, kritika. A főnöke sem azért orrolt meg önre, mert ellensége lenne, hanem mert ön nem hagyja, hogy a barátja legyen. És hát végül ő a főnök. No, ennyit a horoszkópunkról is. Folytatjuk természetesen a ma reggelt, érkezik Sasi, illetve már meg is érkezett, de 7 óra után megosztja gondolatait a napi ötössel kapcsolatban is. Előbb viszont még a hírekből informálódunk, aztán természetesen nekiugrunk annak is, ne menjen sehova.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandurs Zsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Snackstardon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Az államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, marad a naposabb, enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatástól, amelynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Teljes jogú tagja lett Magyarország a nyugat-balkáni barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőből állandói státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, északánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország északkeleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Jó reggelt, szép napot, ez az Antrit reggel, 4 perccel 7 óra után. Én Vörös Levente vagyok, és már itt van velem a stúdióban Sasi.
6: Szép jó reggel. Szívem szerint úgy szerettem volna beköszönni, hogy jó reggelt, Szexár, tudod, mint a jó reggelt Vietnám. Igen. Van a filmben. Ez annyira tetszett nekem. Nem akartam senkit így korán reggel megijeszteni,
0: ez
6: annyira jól esett volna. Hát reméljük, hogy ránk kelnek az emberek, vagy inkább már rád, mert egész korán már ugye itt voltál, én meg csatlakoztam most hozzád.
0: Igen, már megkezdtük
6: hozzád.
0: Az ébredezést, így a nap van. Is kisütött.
6: Hát mert jöttem azért.
0: De tudod. Nem húztad még szét rendesen a...
6: Ez pont így elég, mert akkor nem süt a szemedbe a nap, hát, bár mondtad, hogy most készültél napszemüveggel.
0: Készültem napszemüveg is van, minden is van bekészítve. Ahogy a napi ötös is be van készítve, a mai kérdésünk...
6: Mindjárt mondom is. Mi volt a legviccesebb vagy legkínosabb dolog, amit véletlenül otthon felejtettél, amikor elindultál a nyaralásra?
0: Na, szerintem lehet gondolkodni mindenkinek.
6: Nekem már megvan.
0: Vicces élményeket, illetve emlékeket tud idézni a dolog.
6: Vagy kínos, ha nem is vicces, hát, kínos, lehet igen, kínos is.
0: Az is benne van, meghallgatjuk a napirtost. Előbb viszont még Post Malone és Morgan Wallen énekel nekünk. Jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel! A és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Szép reggel, szép napot kívánunk itt az Antriton, 7 óra 10 perc van pontosan, és akkor Sasival nekiugrunk a napi ötösnek.
1: Így van, mondom is akkor a kérdést,
0: ja, jó? Hát már egyből
1: amit
0: is...
1: feltett, vagy ja, nem, még beszélgethetünk, még ha gondolod.
0: Mondjad nyugodtan.
1: De elég hosszú a kérdés is, meg remélem, hogy hosszúak lesznek a válaszok is rá. Mi volt a legviccesebb, vagy legkínosabb dolog, amit véletlenül otthon felejtettél, amikor elindultál a nyaralásra?
0: No, ugye öten vannak, és kezdjük mondjuk Máriával, róla mit tudunk.
1: Mária szeret barátkozni, nyitott mások problémái iránt, kíváncsian hallgat másokat.
0: Na, hallgassuk, hogy Mária, hogy gondolkodik, mit hagytak otthon?
2: Tulajdonképpen nem is nyaralás volt csak, hanem nyaralással egybekötött, kötelesség, vagy éppen részvét nyilvánítás temetésre is mentünk, összepakoltunk mindent, az egyik bőrönbe voltak a nyaralási cuccok, de közben vittük a koszorút, és a másik bőrönbe pedig ott volt a fekete ruha, és összekevertük a két bőröndöt, amikor pakoltunk. Tehát a nyaralásnál ott volt a fekete ruha, és a fekete harisnya, és szandál, és minden. Miközben a nyaralásnál, tehát ez volt a nyaralás, és a temetés pedig ott volt a piros szandál, meg a bikini, és a napte, és a többi. Szóval ez nagyon kínos volt, úgyhogy vásárolni kellett mind a két helyen. Hát ez kellemetlenül érintett.
0: Hát igen, az összekevert.
1: Ez egy ilyen filmbe illő történet egyébként, nem így el is képzeltem rögtön.
0: Nem tudom, hogy hogy sikerült, de még az volt a szerencsé, hogy akkor lehetett.
1: Hát ilyenkor érdemes kétféle bőröndöt pakolni, nem? Vagy két színűt, vagy nagyságút, hogy akkor legalább nagyjából tud, hogy...
0: Hát jó,
1: mert
0: de...
1: hogyha egyforma, akkor tényleg összekeverhető maximálisan. Hát vagy itt a nagy kapkodásban, vagy sietésben.
0: De
1: vagy...
0: amúgy is szerintem azt gondolja az ember, hogy a, nem tudom, a kék kicsi, akkor most kérdezgeti egymást a két fél, hogy akkor most a két kicsibe mit pakoltál, és akkor tehát ugyanaz vagyunk igazából.
1: Én magamat ismerve tudtam, hogy megjelöltem volna valami sállal, vagy bármivel, hogy melyik.
0: Na jó, de tudod, hogy a sál
1: én meg
0: mit
1: ilyen
0: jelent?
1: Vagyok. Sál? Mit?
0: Hát nem úgy értem, hanem hogyha valahogy megjelöl, akkor utána azt úgy tudni fogod, hogy tehát ha nem kiírod rá nagy szavakkal, hogy temetésre,
1: tudom, hogy a, én a piros sál az lesz majd akkor a nyaralásra ennyi.
0: Na jó, és lehet, hogy két nap a később meg ő a piros sálat, akkor most na azzal megyek
1: levin
0: akkor
1: odaig,
0: az emetésre.
1: Odaig még nem jutottam, mert nem vagyok abban az állapotban, hogy ezt elfelejtsem, de még
0: jó,
1: előfordulhat.
0: Hát is, de attól még bármi előfordulhat, igen. No, de Norbi a következő a sorban.
1: Oké. Okay. Norbi világot látott, több évet élt Londonban és Mexikóvárosban is lakott egy darabig.
0: Na, hallgassuk.
3: 2004 október 18-án elindultunk Mexikóvárosba a párommal dolgozni és élni, egy kicsit ott lakni egy pár hónapot, és Bátaszékről indultunk hajnalban, és Várdobnál kifogyott a benzin. Az autóból mentünk fel a repülőtérre, akkor még nem volt autópálya 2004-ben, itt nem hagytunk otthon semmit, de gyakorlatilag aki vitt minket a kocsival, kifogyott a benzin az autó, és gyakorlatilag majdnem, hogy a repülőgépet is lekéstük. Tehát ez volt a legemlékezetesebb percre, pontosan tudom a dátumot.
0: Igen, elég pontosan mondta ezt a 2004. október 18-át Norvi.
1: Hát nagyon emlékezetes volt számára akkor valószínűleg, igen.
0: Mert, de ez nem is az ő hibájuk egyébként.
1: De az, hogy kifogyott a benzin, hát akkor előtte nap már tankolók rendben.
0: De nem,
1: mentek
0: egy sofőrrel.
1: Sofőrrel,
0: akinek kifogyott az autójából
1: de
0: a benzin.
1: De annak is kellett volna figyelni. Nekem hát ezek olyan fura dolgok egyébként, hogyha megyek egy ilyen hosszú útra, akkor előtte már mindent azért lerendezek, nem?
0: Hát nyilván.
1: Vagy neki nem volt annyira fontos lehet.
0: Vagy csak elnézték. Na mindegy, Norbiék azért eljutottak Mexikóvárosba, hogy hallhattuk a jellemzőjét is.
1: Tapasztalatokat gyűjtsenek.
0: No, hárman vannak még hátra. A kérdésünk, hogy mi volt a legviccesebb vagy legkínosabb dolog, amit véletlenül otthon felejtettek a napi ötös tagjai, amikor elindultak a nyaralásra. Elő viszont még a The Wanted-del hajszoljuk a napot. Jó reggelt!
4: Antrit reggel!

0: 9 percet járunk, 7:30 előtt, jó reggelt, ez az Ancit reggel, Sasi is megérkezett. Remélem.
1: Itt vagyok természetesen.
0: Én mondtam, hogy jövünk. Sasi, meg itt kapod.
1: Na, jó, van, jó,
0: hát ő
1: van.
0: Is elfelejtett, mit felejtettél el, Sasi?
1: Még
0: nem mondod el.
1: Nem
0: jó,
1: mondom meg.
0: Oké, akkor Nikit hallgassuk, mert hogy az a kérdésünk a mai napon a napi ötös tagjainak.
1: Hogy mi volt a legviccesebb vagy legkínosabb dolog, amit véletlenül otthon felejtettél, amikor elindultál a nyaralásra?
0: Na és akkor Nikiről mit tudunk?
1: Oké, Niki ezer szálon kötődik a sporthoz, már nem csak a kajakkenő, hanem a Diáksport Egyesületi szerves része az életének.
0: Na hallgassuk Nikit.
2: Nem tudok nektek ilyet mondani, 11-12 éves korom óta folyamatosan csomagolok, folyamatosan úton vagyok a sport által, illetve apukámnak is gyerekkoromban én csomagoltam, mikor a buszos útjaira ment, úgyhogy én ebben nagyon profi vagyok, ha kell, én 5 perc alatt becsomagolok, és mehetünk is, nem szokott otthon maradni semmi.
0: Milyen szerencsés.
1: Ó, de irigylem. Lehet, hogy legközelebb fogom hívni segítségül, mert én meg rettenetesen rossz pakoló vagyok. Mindig megfogadom, hogy mindig ilyen szetteket fogok összeállítani, hogy lehet látni, tudod így az ajánlásban, hogy szépen előre készíted, soha nem sikerül, ezerféle dolgot berakok, és annak a hármed részét soha nem szoktam felvenni. Ezzel mindig jókat nevetnek a barátaim, főleg ugye, amikor télen mész Spanyolországban 25 fokba, mert ugye eleve teljesen más ruházatot kell vinned is, meg ami rajtad van.
0: Igen.
1: Szörnyű. Tehát nekem azt mondjam, meg kéne tanulni.
0: Á, én imádok pakolni.
1: Igen.
0: Hát már mind bepakolni.
1: Nem tudok praktikus lenni. Tehát...
0: Na majd egy-két
1: tippet. Ezt is biztos, hogy jó lenne, meg azt is, és akkor tudti, hogy amit meg nem vittem, az kellene, és ezért inkább mindent viszek. Mert hát igazán ugye régen autóval mentem mindenhova, és az autóban meg úgyis azt mondjuk, hogy elfér. Akkor inkább legyen fölöslegben.
0: Ezért jó a repülő, mert én például...
1: De engem nem tanított meg, látok
0: csak egy táskával utazunk, aha, tehát bőröndel sem meg semmi, és akkor abba csak az fér, ami kell. Abban nincs olyan,
1: de nem
0: hogy
1: tudom,
0: elviszem,
1: hogy mi
0: és
1: kell, és
0: tudja,
1: hogy pont az kellene, amit meg nem tettem be, és akkor meg rágódom rajta, hogy miért nem.
0: Tudod, ezt már elvből, ha elviszem, tudom. Akkor fel is veszem.
1: Igen, igazad van egyébként, de biztos, hogy lehet, mert be is bizonyosodott a barátaimnál, hogy lehet pici bőröndel is, vagy ilyen kis utazótáskával, ugye, ami felfér a fedélzetre, és utazni akár hátizsákkal. Egy hétre, hátizsákkal is, hogy ennek az a nagyon pici bőröndök, tudod.
0: Hát az már
1: az kényelmesebb húzogatni, mint a hátadra felrakni. Hát jó, mindenki
0: ne,
1: más.
0: Viccetem.
1: Na, de ügyes a Niki, úgyhogy gratulálok neki.
0: Így van.
1: Tanácsot kérek tőle legközelebb.
0: Ketten vannak még
1: így
0: hátra,
1: van,
0: velük folytatjuk
1: van.
0: Majd. Mit hagytak otthon, mi volt a legviccesebb, legkínosabb, amikor elindultak a nyaralásra. Ez után érdeklődtünk, előbb viszont még dalodunk egyet, nem menjen sehova. Jó reggelt! Yeah! Antrit reggel!

0: jó reggelt, ez az Antwit reggel. Úton voltunk, úton jártunk egyet a Unikkal. Itt van pontban 7:30 ütünk, úgyhogy folytatjuk a napi ötöst.
1: Mindenképpen. Mondom is a kérdést, jó?
0: Mondd
1: el, mi volt a legviccesebb és legkínosabb dolog, amit véletlenül otthon felejtettél, amikor elindultál a nyaralásra?
0: Igen, és ugye hárman már elmondták, volt, aki összecserélte a temetési ruhákat.
1: A nyaralásos
0: ruhákkal, igen.
1: Így van.
0: Volt,
1: aki majdnem lekéste a repülőt, mert nem volt benzin,
0: azt ott a sofőrjük, meg Niki, aki mindent bepakol eddig.
1: Ő nagy, a legügyesebb.
0: Úgyhogy még Timi van mondjuk hátra, vele folytassuk.
1: Akkor mondom is, hogy mit lehet róla tudni. Timi nagyon szeret csürögni, forogni a konyhában, ezáltal imád sütni, főzni, az egyik szakmája cukrász is.
0: Na, hallgassuk, Dimit.
2: Én tipikus nő vagyok, én úgy indulok nyaralni, hogy azt is elviszem, ami nem kéne. Viszont ami egyszer megtörtént, és az elég fontos dolog volt, és eléggé hiányzott a török határon, az a férjemnek az útlevele volt, úgyhogy ki is toloncoltak minket az országból, és ez viszont az én hibámból volt, mert nagyon szépen előkészítettem az utazást, tehát néztem a konzuli lapokat, hogy melyik országon keresztül megyünk, hova mit kell vinni, és kicsit benéztem, hogy Törökországba kell-e útlevél, én az enyémet azt betettem, mert azt úgy voltam vele, hogy viszem mindenhová, ő megkérdezte, hogy kell-e, mondtam, hogy nem kell, ő ezt elhitte nekem. Úgyhogy török határon szépen félreállítottak minket, és férjemet elvitték, felvették a jegyzőkönyvet, majd visszafordítottak minket a legrövidebb útvonalon, úgyhogy Törökországból Bulgária lett.
0: A férfiak egyetlen hibája.
1: Úgy, de kellemetlen lehet.
0: Hogy hisznek a nőknek. Nem, vicc.

0: Nem szeretem, egyébként én ugye pontosan mindig viszem magammal, ha kell, hanem én mindig berakom.
1: Én unión kívüli országba csak. Ha, ha uniós országba megyek, akkor, akkor egyáltalán nem.
0: Nem tudni az ember, hol fog kikötni egyébként, és úgy voltam, hogy inkább legyen nálam, én a jogosítványt
1: jó, hát
0: is mindig viszem.
1: Maradjunk annyiban, elég valószínűtlen, hogy elugrok mondjuk Olaszországba, és végül kikötök
0: hát
1: Balin.
0: Hát mondjuk Spanyolországba voltunk, és átmentünk Gibraltára, és ott meg kellett. Tehát most jó, ennyi is, nem volt egy nagy távolság, igen. De mondjuk ezt tudtuk is, megkészültünk is rá egyértelmű. Akkor de sose lehet tudni, mit hoz a jövő, tudod, Levi?
1: Nem bizony, azt viszont lehet tudni, hogy Zoli a következő, így róla mit érdemes.
0: Zoli élete a mozi, képes naponta háromszor is beülni filmvetítésre, akár ugyanarra a filmre többször is.
1: Na, hallgassuk Zolit.
2: Ugye ezek a szokásos tipik dolgok, hogy kihúztad el a vasalót, meg a gázszel zártad-e, hát ilyen szerintem volt, hogy otthon hagyt el valamit, lehet, hogy az iratokat, lehet, hogy egyszer sikerült az, talán ez, de én általában figyelek, hogy minden meglegyen.
1: Igen, ez a nem csak, hogy otthon hagyunk, hanem, hogy mi van otthon.
0: Ezek el lehet fotózni, tudod? Mindig voltak ezek a mémek, ja, hogy kihúztad a vasalót, és 6-szor visszament, nő vagy a férfi,
1: bezártam-e
0: mindegy.
1: Az ajtót,
0: bezárta-e,
1: lekapcsoltam-e a villanyt. Meg egyebek.
0: Ezért jó egyébként, én mindig a szomszédoknak szoktam otthon hagyni a kulcsot, és akkor így biztos, ami biztos, ha véletlen valami kétségem felmerül, akkor szólok, megnézik, és ennyi. De egyébként én anyukámnak a példáját nagyon sokáig követtem, hogy mindenkire, ugye 4 tagú család voltunk, 2 gyerek, 2 felnőtt, mindenkire írt külön egy papírt, és szépen mindenkinek felírta, hogy mi az, amit csomagolni kell, és ahogy tette be, mindig pipálta ki, hogy így soha nem maradt otthon semmi.
1: Egyébként én is ezt szoktam, hogy van egy lista
0: gondolod, nem, hogy mit szeretnél.
1: Van
0: igen.
1: Egy lista a telefonomban, az megvan mindig, és be tudom pipálgatni, amikor hazaértem, akkor kiszedem a pipát, következő nyaraláson megint tudok pipálgatni.
0: Így van. Szerintem ez egy tök jó dolog, egy picikét ilyen egyszerűnek tűnik, de szerintem tök
1: listán.
0: Jó.
1: Nem.
0: Egyébként nálunk volt olyan, Lilla 15 éves születésnapjára kaptam mamitól egy londoni utazást, és ugye egy nagyon kedves ismerősünk vitt fel Budapestről a reptére, és még jó, hogy Paksnál megkérdezte, hogy lányok, minden iratotok megvan, hogy minden, és Lilának az útlevele maradt csupán otthon.
1: Ja, hát az igen.
0: Igen, és akkor még jó, hogy Paksnál kellett csak visszafordulni, és nem mondjuk majd voltunk, itt tudom én, Dunaújvárosnál, vagy akár a reptéren is kerestük volna, hogy hát nincs, az kellemetlen lett volna.
1: Valóban.
0: De egyébként, hál' Isten, nekünk ilyen nem volt, hogy maradt volna valami.
1: Én egyszer majdnem hagytam valamit otthon.
0: Igen, csak majdnem.
1: Mentünk a barátnőmmel le az Adriára, és nem is tudom, hogy hol voltam előtte, otthon mindent összepakoltam, és az indulás napján eljöttem otthonról, és minden nekem össze volt rámolva tényleg, és csak arra várt, hogy hazaérek, beugrok az autóba, bepakoljuk, és megyünk. Na hát, éppen el voltam valahol, fogalmam sincs, hogy hol, és akkor ugye a barátnőm rám ír, hogy szívem, jó, hogy a tengerre megyünk, de a fürdőnadrágod itt a szekrényben. Én meg abban a tudatban elmentem.
0: De ez nem hiányzott, hogy nem pakoltad be, vagy?
1: Bepakoltam én mindent, csak épp a fürdőnadrágot.
0: Ja, a legfontosabb. Mondjuk azt meg vehettél volna ott, tehát ez még hál' Isten nem egy olyan dolog, ami pótolhatatlan.
1: Igen, ha ilyen helyre megy, mint mondjuk Máriáék, hogy igen, lehet venni, hogy beszerezni ruhát.
0: Igen, igen. Akkor... Meg van nálad azért annyi pénz, vagy felkészültél azért azzal, hogy...
1: Igen, az iratok a sokkal kardinálisabb kérdés,
0: igen,
1: hogy azok
0: megvannak. Igen, én is azt gondolom, mert többinél nem fontos.
1: Úgy megyek el, hogy egyik zseb, másik zseb, harmadik zseb, amit nem használok, megtapogatom, és akkor talán nem lesz gond. Úgyhogy ez majdnem otthon hagytam, de csak majdnem. No, mi viszont nem hagyunk otthon semmit, legalábbis remélem nem hagy otthon semmit, mert hogy hamarosan közlekedünk egyet, ha mellóba készül, akkor mindenképpen érdemes velünk tartani, hozzuk a legfontosabb útinfokat, ne menjen sehova.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
6: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
8: Haló! Haló!
9: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
9: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
9: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó, mink a lovas kocsival vagyunk, kérem?
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
1: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
8: Haló, és a lóval mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
1: És meg is érkeztünk a legfontosabb útinfókat. Hozzuk, Sasi, mi a helyzet, mit látsz az utakon? Jaj,
0: tos, van hangom? Megjött, igen, megjött, szuper. Az M6-os autópályán az országhatár felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térségek között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Az 56-os főúton Szekszárd térségében a 12-es és a 16-os kilométer között árok és patkarendezés miatt reggel 7:30-tól délután 3:45-ig a félpályás lezárás zavarja a forgalmat. Várdombot is érinti a korlátozás. Bonyhád és Bátaszék között az 5603-as úton kaszálnak, így ott is munkagépekkel és útszűkülettel találkozhat, ahogy a Szálka-Mőcsény összekötő úton is.
1: Egyébként pedig közelítek a városra, megnézem gyorsan, kicsit kezd megélénkülni a forgalom, az Újvárosi temető előtt vannak sokan, illetve a volt Skál áruház előtti kereszteződésben, a Szent István téren a központnál, illetve a kórházi kápolnánál is fel tud gyülemleni az autósor. Az elkerülőn a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, ilyenkor pedig legyen azért különös tekintettel az autóbuszállomás vasútállomás közötti szakaszra is, mert olyankor sokan a gyalogos. Rendőrölt trafiról kaptunk bejelentést, itt Szekszárdon az északi benzinkútnál vannak kint a körforgalom előtt, illetve kicsit délebre is az 56-os főúton vannak Várdombnál, úgyhogy óvatosan, ha arra halad, de természetesen egyébként is közlekedjen körültekintően és kellő biztonsággal, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy írja meg a 30-as 944-44-en SMS, Viber üzenet formájában. Jó utat kívánunk!
3: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Andris reggel, 12 perc múlva már 8 órán járunk, ez pedig azt is jelenti, hogy időjárásozunk egyet, és megnézzük, hogy mi a helyzet a reggeli hőfokokat követően. Mi a helyzet most?
1: Szerencsére sokat nem változott tegnap óta, kedden is száraz napos gomoly felhős időjárásban lesz részünk, számottevő csapadék nem valószínű, gyenge, mérséklet lesz a déli szél, hajnalban 15, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Így van, ha velem tartott már reggel 6-kor, akkor tudhatja, hogy 15 fokra ébredtünk.
1: Hűvös volt még nagyon,
0: és
1: igen.
0: Most már 22 van, egyébként kiderült az ég, kisütötte a nap, úgyhogy ennek nagyon tudunk örülni. 11 és 15 óra között viszont az UV-sugárzásra majd figyelni kell, mert az elérheti a magas fokozatot. Ezen kívül egy kicsit majd felhősödik az időjárás, az égbolt, délután pedig újra napsütésre számíthatunk. Nyári ruhát ajánl az Időkép, úgyhogy semmi extra nem kell, lenge nyári ruha, kis szellőzős, egyébként pedig a pollen jelentés is csökkent, legalábbis a pollen terhelés csökkent, ami a pollen jelentést illeti. A csalánfélék és a gombák közepesen vannak jelen a levegőben csak. Egyébként front ugye nincs felettünk, a jelentős hőingadozás miatt viszont vérnyomás problémák, szédülés és rosszul lét is előfordulhat. A napos idő viszont úgy ámblok jó hatással lesz a hangulatunkra meg a közérzetünkre. Fontos, hogy erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ami lehetőleg mi legyen, Sasi?
1: Víz természetesen, vagy tea.
0: Így van, és természetesen kívánunk további szép napot, és jó ébredezést, ha még esetleg nem indult meg a munkába, egyébként pedig összegezzük hamarosan óránkat. Egy olyan dal következik, amit annyira imádok, Sasi.
1: Kíváncsi vagyok, várom.
0: Vagy. Jó, hát akkor a tégdettel megyünk tovább, jó reggelt!
2: Antrit reggel!

0: Keresem a lányt. 4 perc múlva, 8 óránál járunk. Jó reggelt, ez az Antrit reggel.
1: Legközelebb csak neked szabad énekelni, jó?
0: Ó, hát akkor...
1: a zenét.
0: Hát szerintem azzal nem járna jól sem a hallgató, sem.
1: Én nagyon jól szórakozok itt mellett, Levi, szerintem mások is.
0: Jó, maradjon ez így kikapcsolt mikrofonok mellett egy darabig szerintem. No, összegezzük az első közös óránkat, hogy a napi ötösben azt a kérdést tettük fel, hogy...
1: Mi volt a legviccesebb vagy legkínosabb dolog, amit véletlenül otthon felejtettél, amikor elindultál a nyaralásra?
0: Igen, ugye itt volt bőröndöszöcserélés a temetős ruhákkal.
1: Benzinkifogyott.
0: Volt benzinkifogyás. Volt
1: az útlevél hiányzott ugye a határnál.
0: Aki nem hagyott otthon semmit. Zoli említette ezeket, a kihúztam el, lekapcsoltam el.
1: Ezek a dilemmák, igen, hogy biztos, hogy... Igen, az ember annyira ösztönösen csinálja ezeket a dolgokat, nem? Vagy végzett, hogy automatikusan kihúzod, lekapcsolod, de nem vagy már benne biztos, hogy tényleg megtette, de ez nálam is sokszor előfordul egyébként.
0: De ez egyébként napközben is, tehát, vagy mint hogy ilyen hétköznapok közben is, amikor hazamész, és akkor vissza kell menned a parkolóba, hogy a kocsit bezártam, és akkor ez is dilemmát tud okozni.
1: Picit, hogy összegyűjtögettem egyébként, hogy mi szokott még általánosságban lenni, ugye pénztárca és az iratok otthonhagyása, nagyon fontos, a komplett bőrönd. Ugye eddig-addig pakolnak, ugye a legnagyobbat félretették a falnak, támasztották, és szépen
0: hát
1: elindultak
0: anélkül,
1: mondjuk ez nekem is fura, fogszabályzó vagy a fontos gyógyszerek. Ez mondjuk elég érdekes.
0: Igen, a gyógyszerek azok fontosak.
1: Vagy a fürdőruha a wellness hétvégére, amit te is mondtad, hogy majdnem otthon maradt ugye a fürdőnadrágod. Vagy a kutya-macska eledele is a tálja. Ugye, hogy elviszik magukkal ugye a házi kedvenceket, és hogy mindent bepakolta, csak az nem, amiből éppen tudott volna enni vagy inni a kisállat. Vagy kulcs, vagy akár a jelszó az apartmanhoz.
0: Igen, hogyha valaki saját, vagy saját.
1: Hát igen, vagy online intézik ugye ezeket a dolgokat, most már a tulaj ugye nem megy oda személyesen átadni a kulcsot.
0: Hát akkor azt, hogy lehet otthon hagyni?
1: Hát lehet, hogy előzőleg már megküldtem, mert olyan is volt, hogy a szállásadó előre elküldi a kódot, vagy a kulcsot.
0: Persze, de hát az ott a telefonon.
1: A kulcs az nem, a kód az
0: igen.
1: Kód,
0: a kulcsot hogy küldi meg? Postán?
1: Figyelj, online van, ezt írták, úgyhogy valószínűleg, hogy valahonnan ezt összeszedhették, de előfordulhat olyan is. Nem tudom, én sem. Tehát nekem se küldtek még soha kulcsot, kódot már
0: kódot, igen.
1: De
0: hát azt meg nem felejtem el.
1: Én is azt mondom, hogy telefonodba belerakod.
0: De sok mindent azért otthon lehet hagyni.
1: Biztos.
0: Úgyhogy ezután érdeklődtünk. Reméljük, hogy ön legközelebb nem hagy otthon semmit, hogyha nyaralni indul. Most viszont nem nyaralni indulunk, hanem a következő óránkra. Hát ami kicsit jó, azért maradjunk annyiban, hogy nyaralós lesz. A témát is hamarosan eláruljuk.
1: Nyárhoz kapcsolódóan így van.
0: Nyárhoz kapcsolódó témánkat hamarosan eláruljuk, előbb viszont még informálunk a hírekből. Ne menj sehova.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
5: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
7: Már 4950 forinttól.
8: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, Quicklink-kel is lehet fizetni. Megkezdődtek a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a dinnyárusoknál, marad a felhős napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quicklink-kel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, itt csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül is. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görög dinnye forgalmazóknál. el. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben nemrég 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafokháros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és halálos áramütést szenvedtek. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló gépek repülése miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között. Egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. 2 új úti célt jelentett be a Wizz Air, október 25-től Oszló, október 27-től Maastricht is elérhetővé válik a magyar fővárosban. A norvég fővárosban eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, míg a vöröstengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. A Fapados légitársaság a téli időszakban bővíti kapacitását több irányba. Heti 1-1 plusz járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerifére, Reykjavikba és Tesszalonikibe, emellett Hurgadára, Sármesseikbe és Gízába is több lehetőség közül választhatnak majd az utasok. Már is érkezik az újabb hőhullám. Franciaországban a lakosság több mint 1/3-át érinti a legmagasabb szintű vörös riasztás, amit a meteorológiai szolgálat az újabb hőhullám miatt adott ki vasárnap. A magyar Hungaromet szerint az egész európai kontinensen izzasztó lesz a hét, és nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg nyugat-délnyugat-európában voltak hőhullámok, de most Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyon meleg levegő.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: A napsütés mellett ma már többfelé gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és északon északkeleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhattak. Az északi szél keleten északkeleten élénk lesz, zivatarok környezetében azonban erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul majd.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
6: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
7: www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép napot, jó reggelt! Ez az Antrit reggel, 3 perc elmúlt, 8 óra, én Vörös Levente vagyok, és itt van velem továbbra is Sasi.
1: Jó reggelt, Sasi. Jó reggelt, szia!
0: És akkor ebben az órában annak megyünk, utána beszéljünk róla óránkban egészen pontosan, hogy...
1: Mi a legpofátlanabb dolog a strandon? Idegesítő szokások a vízparton.
0: Ugye azért ez elő szokott fordulni.
1: Elég sokszor, igen.
0: Hogy az emberek nem figyelnek a másikra, meg tulajdonképpen azt hiszik, hogy övék az egész strand.
1: Én pedig azt gondolom magamra, hogy nagyon egy empatikus ember vagyok, és nagyon sok mindent megértek, meg elnézek, de vannak nekem is dolgok, amik kivágják.
0: De néha, mint a legyet, mi?
1: Igen.
0: Úgy tehát tudnál, úgy mint a
1: tudnám
0: legyet.
1: Nevelni. És tudod, sokszor, amikor ugye a gyerekeket mondjuk, hogy hú, milyen neveletlen gyerekek, nem a gyerekek neveletlenek, a szülők adtak rossz nevelést, vagy a szülők lehetnek ugye hibásak, amikor a gyerek nem tud viselkedni bizonyos helyeken. Itt meg azt gondolja mindenki a vízparton, hogy akkor mindent lehet, minden feszültséget akkor kiadok magamból, és nem számít, hogy hányan vannak körülöttem, csak saját magamra figyelek. Mert talán rosszul tudok nagyon lenni.
0: No, mi a legpofátlanabb dolog, a legidegesítőbb szokás a strandon? Erre is kíváncsiak vagyunk. A 74-es körzet 444-444-es számon tud nekünk csörögni, vagy akár SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en is megoszthatja velünk a gondolatmenetét. Addig pedig zenélünk egyet a Jonas Brothers-el. Jó reggelt!
3: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 8 óra 11 van, július 14-én kedden, megkezdjük a beszélgetésünket Sasival.
1: Így van. Akivel mondjuk is, hogy miről?
0: Az a témánk, igen.
1: Majd magunkban tartjuk.
0: Utazni indulunk valahova.
1: Igen, így van. Általában ugye vagy tengerpart, vagy Balatonpart, vagy víz mellé. És ott milyen idegesítő szokásokat tapasztalunk, vagy mi a legpofátlanabb.
0: Vagy csak simán ugye egy fürdőbe, egy strandra, teljesen úgyhogy hogy hol vagyunk.
1: A viselkedési szokásokat próbáljuk egy picit igen így átbeszélni, hogy mit illik, vagy mit nem illik. Mi az, ami igen, számunkra idegesítő.
0: Én meglepődve olvastam egyébként, ugye a részben az apropója is a témánknak, hogy vannak már olyan strandok, főként a tenger mentén, igen, Spanyolországban például, ahol büntetést szabnak ki egy helyfoglalásért.
1: Uh-huh. Ugye ez általában a törölköző szokott ugye lenni, hogy reggel lerohannak.
0: Mondjuk nem tudom ezt hova rakni. Tehát mivel én sose csináltam ilyet, hogy most napágyat foglalnak, de napágyért fizetni kell, akkor hova foglalják be? Azokat reggel húzzák ki? Azok össze vannak csukva éjszaka?
1: Hát most valószínűleg nem napágyat foglalt, akkor nem csak helyet foglalt. Képzeld el, hogy nálunk azért ilyen volt, én elmondom neked, hogy ahova járunk mi a barátnőm, mert most nagyon-nagyon hosszú évek óta, és ott ugye, amikor 10 órakor már leérünk a sorot, majdnem megtellett már egyébként ez a kis téga, amit ugye nagyon szépen beépítettek. Persze, és akkor volt, hogy reggel lementem edzeni, ugye nagyon korán, és akkor tudom én a számunkra szimpatikus két ágyat, ugye azt lefoglaltam a törölköző. Kell.
0: De az ágy, az konkrétan...
1: De azért nem kellett fizetni. Most már kell fizetni, akkor nem kellett, de egyébként nagyon jó barátságban vagyok a tulajdonossal, és ez nekünk megengedett volt, úgymond, tehát mondta, hogy nyugodtan, Sasikám, gyere le, edzél itt nálunk, hogy biztonságban voltam.
0: A többi embert megtolj le magasról.
1: És nem, de miért rendszeresen visszajáró vendégek vagyunk a legelejétől fogva. Egyébként ezt én sem szeretem, de itt úgy éreztem, hogy ez így megengedett volt, vagy elfogadott volt, tehát nem volt így kellemetlen a dolog. Viszont volt egy olyan élményünk, úgymond idézőjelbe, hogy nem sikerült augusztusban elmenni nyaralni arra pár napra a barátnőm, hanem szeptember elején, de csodálatos időnk volt, nagyon jó volt, mert nem volt tömeg már, de ezért még alá minden
0: hát
1: nyitva volt.
0: Hát akkor hova foglalni?
1: Várjál. És ugye itt a helyfoglalás, meg hogy mennyire telepszel a másik közelében. Ez is egy idegesítő szokás, és tényleg leültünk, lefeküdtünk, napoztunk, és láttunk egy családot jönni, felszerelkezve, tudod, mindenféle
0: úszogumika,
1: meg mindennel, ami létezik. Üres volt a strand, tehát rajtunk kívül tényleg senki nem volt, és konkrétan mellénk egy méteres távolságban, és ebben ez volt az apropó még, hogy a kisfiú fogyatékossággal élő volt, és ilyen artikulátlan hangokat adott ki, és elég hangosan. Tehát azt hallgatni órákon keresztül, ugye próbált valamit magyarázni, de nem értette semmit belőle, az édesanyja biztos megértette, és úgy, hogy te pihenni szerettél volna, nyugodtan napozni, beszélgetni, olvasni, ez egy iszonyú idegesítő. Tehát akárhova elmehettek
0: mindegy,
1: volna.
0: Kiről van szó, vagy
1: mindegy, miről, de most így van. De
0: van helyez olyan, mint a buszon.
1: Igen, csak azt mondom, hogy egy aránylag egy egészséges gyermekre azért rá tudsz szólni, meg tudod vele beszélni, hogy ne zavarja a másikat, ha olyan vagy. De tényleg bárhová lepakolhattak volna, teljesen mellénk.
0: Azért mondom, ha bárhová, tök akkor, mindegy, ez olyan, mint a buszon, igen, amikor rengeteg szabad hely van, és mellém ül le valaki, és még hozzám is szól, pedig
1: most
0: látja,
1: akkor
0: hogy
1: mi fogtuk magunkat, és akkor arrébb mentünk egy 20 méterrel, és akkor ott végül is akkor szabad volt a pihenni. És csak ezeket a dolgokat nem értem.
0: Igen, van ez a hangos zenét hallgatnak közben, beszélgetnek.
1: Vagy például a telefon, ugye, amikor nekiállsz, ugye hangosan kihangosítva.
0: Görgetni a TikTokot.
1: Igen.
0: Beszélgetni, igen, valakivel, az kellemetlen tud lenni.
1: Meg én nem vagyok kíváncsi mondjuk másnak a magánéletére, hogy miket beszél meg éppen az anyukájával, a párjával, a munkatársával. De akkor azt menjen arrébb is, hogy akkor tegyen be egy kis fülest, érted, és akkor úgy meg lehet oldani a dolgot, de más nem zavarok azért ezzel.
0: Igen. Na de mi van még, ami a legpofátlanabb dolognak számít a strandon, vagy akár már a vízben? Mm-hmm. Erre vagyunk kíváncsiak a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy SMS Viber üzenet formájában is megoszthatja velünk a 30-as 944-44-en, addig pedig, amíg gondolkozik, csörög nekünk, Damian a David Tyler és Nile Rodgers egyik legújabb közösével megyünk tovább, ez a Talk to Me, jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel!

0: Szép napot, jó reggelt, ez az Antrit reggel, 8 óra 22 van egészen pontosan, és itt vagyunk Sasival, tárgyalgatjuk a beszéljünk róla óránkban, hogy...
1: Idegesítő szokások a vízparton.
0: Így van, mi a legpofátlanabb dolog. Uh-huh. Ugye itt szóba került már az egymás nyakába ülés,
1: a törölköző,
0: amiért ugye büntetnek is külföldön néhány helyen.
1: Hangos telefonbeszélgetés például.
0: Igen.
1: Zavarhatjuk a többieket.
0: De egyébként tudod, miért büntetnek még? Szerintem igen. Az is pofátlanság, amikor elviszel valamit a strandról. Mármint úgy értem, hogy mondjuk egy tengeri élőlényt, vagy mit én, mi koralt, meg mit szoktak elvinni, nem?
1: Mm. Én nem tudom, én kagylókat szoktam gyűjtögetni.
0: Kagylókat, azokat is büntetik már.
1: Ami kint van a parton már.
0: Van olyan, amit büntetik.
1: Tényleg.
0: Van olyan hely, ahol büntetik, hogyha... kagylót fél a francia rivéren.
1: Uh-huh. Hát oda nem járok mondjuk úgy, hogy ezt nem tudom az ottani szokásokat.
0: Na de ha egyszer mész,
1: spanyol akkor... tengerparton szoktam, vagy a horváton, mondjuk ott szoktunk gyűjtögetni, de inkább ilyen szívalakú köveket szoktunk keresni a barátnőmmel, azt mindig haza is szoktuk hozni, egyébként a kiskertjébe el szoktuk rakni, kis diszítőkelléknek, de nagyon így más nem szoktunk.
0: Hát, meg a homokot.
1: Most egyébként, hogy így mondod azt, hogy valamit hazavisznek, ha nem is a tengerpartról, de mondjuk, hogyha nyaralás, mondjuk az általában nem,
0: hanem
1: mondjuk azért valahol szállást foglalsz, igen.
0: Csomagtartóba.
1: És mondjuk az étteremben én nagyon sokszor láttam már olyat, ugye reggelinél, hogy betolták a babakocsit, és a babakocsiba szépen a pelenkák alá betették a gyümölcsöket, a joghurtokat, a nem tudom
0: jó,
1: én miket.
0: Jó, tehát ez ki van fizetve.
1: Mm-hmm.
0: Most az, hogy
1: és akkor leviszel, és akkor szépen...
0: akarok később is enni.
1: Egyél ott, amikor van, és amennyi van. Bármeddig ehetsz.
0: Hát azért nem bármeddig.
1: De ez a tipikus magyar szokás szerintem, én azt gondolom, és azért ezt nem hazudtoljuk meg magunkat szerintem máshol sem.
0: Mint az elviszem a törölközőt a hotelszobából?
1: Mondjuk például, vagy a papucsot, vagy az összes kirakott kis tusfürdőt, jó, mondjuk el is használhatod
0: volna. Ez a köntös jó lesz otthonra.
1: Így van. Tehát azért ezek szerintem nagyon magyar tipikus jellemzők, én azt gondolom, és ebből szoktak azért mémeket is gyártani, meg lehet ilyen vicces videókat is látni itt-ott.
0: Igen, azért külföldön is, hogyha vagyunk, akkor tudjuk, hogy kik a mieink.
1: Igen, pont most mutattam neked egy ügyel, amit kiraktam posztot reggel, és már válaszoltak hozzá ketten, ott is van, ugye, hogy káromkodik az asszony a férjel, és akkor elmegy egy pár mellett, hogy na, ezek is a mieink.
0: És a mieink, igen. Tehát, azért lehet tudni, amikor megjelenik a családnak csinnadrattával, és...
1: Hát, vagy amikor ugye kipakolsz, és viszed a kis hazait, és ott szépen megeszed, amit kivittél, meg megiszod, és szépen ott hagyod, még én attól is rosszul tudok lenni, és akkor tényleg az ember, mikor megy hazafele, már ilyen 7 óra fel a strandról, hogy milyen koszokat lenni, meg papírokat, meg cigarettacsikeket, meg dobozokat hagynak ott például.
0: Igen.
1: Hogy ezt miért nem lehet hazavinni, vagy vissza magaddal egy zsákot, vagy egy szatyrot, belepakolod, és elviszed 5 méterrel arrébb van egy kuka, és eldobod, így van.
0: Jó, mondjuk ehhez az is kell, hogy a strand legyen annyira kultúrált, és hát, rendezett, hogy legyen kuka.
1: De hogyha nincs kuka, akkor meg elviszed haza, vagy elviszed a legközelebbi kukához.
0: Ha van kuka, akkor az a baj, hogy van kuka, csúnya, ronda, rajta van a fotókon, bűzlik, állandóan mindenki odajár, és akkor...
1: Hát igen, mondjuk ott nem ürítik ki mondjuk megfelelő időközönként, mert ennek az lenne a feladata, ugye, mert egyértelmű, hogy amikor több százan vannak egy part szakaszon, azért ott nem elég, hogy csak egy nap egyszer ürítsék ki egyértelműen, de ez is rajtunk függ. Ez ugyanúgy, amikor elmész az erdőbe kirándulni, túrázni, ott sem dobott szét, de egyértelmű, hogy van most már azért egy olyan szokás, hál' Istennek, vagy egy elvárás, hogy mindenki, amit vitt magával az erdőben, azt haza is viszi utána, ami megmaradt.
0: Szerinted egy fizetős strandon kultúráltabb a vendégközeg?
1: Nem gondolnám.
0: Nem?
1: Mm-mm. Ugyanazok az emberek járnak, csak legfeljebb intelligenciában én azt gondolom, sok esetben, persze vannak kivételek, de azért, mert pénze van és megteheti, hogy egy fizetős strandra bemenjen, szerintem ugyanúgy fog viselkedni. Nagy része.
0: Annak ellenére is, hogy mondjuk az a strand lehet, hogy egy kicsit kultúráltabb, mondjuk...
1: Lehet mondjuk, hogy ez visszatartó erő, igen, mikor azt látod, hogy más nem szemetel, más nem hangoskodik, más nem csinál dolgokat, akkor lehet, hogy neked is az ilyen visszatartó erő egy picit.
0: Igen, hogy nézed, hogy...
1: Talán, hogy te hogy kellemetlen lenne, igen, de amikor már egy valaki eldobja a csikket, akkor úgy vagy vele, hogy ha neki lehetett, akkor nekem is lehet például.
0: Ez a csikk, ez is egy olyan, hogy ugye most nem szabad tűzgyűjtési tilalom van, és hiába van mellettünk a tó, meg a tenger, meg amit tudom én, de azért nem szabad eldobálni a csikket.
1: Hát sok minden nem szabad leviasztani, mégis csinálják, tudod. Úgyhogy én ebben nagyon szigorú tudok lenni ilyen szempontból, mert igen, mert ha elmész pihenni és másra? Nyaralni, tessék?
0: Rá is szólsz ilyenkor másra, hogy hopp, elhagytál valamit? Vagy...
1: Szoktam, fel is vettem a zsebkendőjét, és utána mutattam, hogy ezt véletlenül elhagyta, és így furán néztek rám, és akkor mutattam,
0: szoktak
1: hogy ott a
0: kuka,
1: biztos, hogy utálnak ezért csinkert. Egyébként, de én úgy vagyok vele, hogy előbb-utóbb csak megtanulják a rendet. Meg azért, mert elmész nyaralni, nem jelenti azt, hogy állatmódjára kell viselkedni. Tehát rajtad abszolút. Kívül még nagyon sokan vannak, akik szeretnének pihenni, szeretnének szép környezetben lenni.
0: ugye a dohányzóknál szokott előfordulni, hogy a kijelölt helyre van kijelölt hely, hogy elmenjenek, de hát
1: és nem mindenki. És ne teszív mondjuk másnak a füstjét.
0: Nem mindenki szeret elsétálni, én meg nem szeretnék passzív dohányos se lenni.
1: Meg egyébként mindig azt mondom, hogy tartsuk tiszteletben azokat az embereket is, akik azért dolgoznak, hogy nekünk kényelmes, legyen, és egy tiszta szakaszra tudjunk elmenni pihenni, akár
0: hát és akkor valamunkra, vagy valaton mondják el egy

0: mert pénzed van, mert otthon vagy, simán. Vagy nem otthon vagy.
1: Azért van, ha én körbe losolom a regyót, akkor takarítsa fel, nem? Mm-hmm.
0: Igen.
1: Ez a, igen, ez a felfogás. Igen, ez a felfogás. De ez is egy sajnos. Ilyen, nem tudom, hogy ez más
0: népeknél. Mondtam, hogy a pénztől még nem lesz intelligenciád, vagy attól még nem leszel okosabb, vagy megértőbb. Van egy ilyen réteg is sajnos, hogy pénz van, csak hát nincs hozzá megfelelő gondolkodás. Igen. És sokan vannak még itt sajnos.
1: Így van sajnos. Na, ön szerint mi a legpofátlanabb dolog a strandon, mik a legidegesítőbb szokásai másoknak, amikkel nincsenek, tekintettel esetleg ránk, vagy más strandolókra, fürdőzőkre, erre vagyunk kíváncsiak. A 30-as 944-44-en SMS vagy Viber üzenet formájában oszthatja meg, a 74-es körzet 444-444-en pedig csöröghet nekünk. Ha van esetleg története, azt is várjuk szívesen, addig pedig elmegyünk és zenélünk egyet mindjárt, ne menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
5: Már megint egy hétfőked?
6: Juhéj! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
2: Ennyi volt a reklám.
8: Ez az Andrit reggel.

0: Szép jó reggel, szép napot, ez az Antrit reggel, 8 óra 40 van, itt tárgyaljuk az óránkban, így van, haladunk előre, és tárgyaljuk a beszélünk róla óránkban, hogy
1: mi a legpofátlanabb, vagy legidegesítőbb szokások a vízparton, tengerparton,
0: így van,
1: ahol éppen nyaralunk, pihenünk.
0: És volt telefonálunk a vonalban, és egymást érték a telefonok, úgyhogy hallgassuk előbb szerintem Attilát, hogy ő mit gondol a mai témánkról. Rádió Antrit, jó reggelt!
2: Szép reggelt kívánok, Attila vagyok.
0: Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: Nyugodtan?
2: A szabad, ha megenged.
1: Várjuk, kíváncsiam.
2: Hát én voltam a strandon az idén is, meg régebben is. A legnagyobb problémám, megérkezek a strandra, és utcai ruhával bemegyek a medencébe, mert ilyent is láttam. A másik a vízben. Megesszük a szendvicsünket. És a következő, ami mondjuk rá a kinti strandon nem annyira benti szoktak, az úszósapkájé, de én már láttam benti úszodába is hosszú haja belemenni illetőket, és akkor ott nincs probléma, hogy hosszú haj. Tehát sapka. Én még a kinti medencébe is sapkára kényszeríteném az embereket. Szétdobáljuk a barackmagot, a csikrű az előbb beszéltetek. Sok minden. Tehát tulajdonképpen tehát úgy tudunk csak rendet tartani, hogyha példát veszünk más ország, például most a világbajnokságon, láttátok, gondolom ti is a videókat, hogy a japánok, amikor vége volt a meccsnek, összeszedték a szemetet saját maguk után, hiszen ők okozták a szemetet.
0: Igen, de még a játékosok is feltakarítanak az öltözőben.
2: Ha csak egy nagyon picikét ilyen megfigyelnénk, és ha nem 100%-ban így csináljuk, csak 3%-ban, már akkor is jobb lenne körülöttünk a környezet.
1: Így van, teljesen egyetértek.
0: Sok függ a felfogástól. Köszönjük szépen a véleményt.
2: Tehát nekünk kell változni.
1: Így van. Köszönjük szépen. Szép napot.
0: Minden jót. Viszontlátásra. Na, hát akkor itt is a viselkedés.
1: Hát amit mondtunk is, ugye a legelején, ugye sokszor nem a gyerekeket kell ugye hibáztatni, hogy mit csinálnak, hanem hogy a szülőket egy kicsit megtanítani, hogyan kell a gyermeket fegyelmezni.
0: Igen, nem szólnak rájuk meg.
1: Igen, hogy hagyják szabadon őket, és nem, hogyha egy közösségi térbe mész, ez lehet akár szabad téren vagy zárt téren is, akkor is ott vannak viselkedési normák, szokások, amit azért illik betartani, vagy betartatni. Hát ezt nagyon sokan úgy gondolják, hogy nem.
0: Így
1: és
0: van.
1: Ebből lesznek ugye ezek a kellemetlen helyzetek, vagy idegesítő helyzetek.
0: Na és volt még egy véleményünk, még egy telefon, ezt is meghallgatjuk mindjárt, elő viszont dalolunk egyet, ne menjen sehova. Antrit reggel!

0: Halle Farben. És a Bad Ideas. Jó reggelt, 3:49 van, most már inkább talán 46, 8:46, úgyhogy a jó témánk a mai.
1: Mai, így van. Igen, de mik azért azok az idegesítő szokások, vagy legpofátlanabb dolgok, amiket ugye tapasztalhatunk a vízparton, nyaralás így közben,
0: legyen
1: vagy a strandon.
0: Szabadtéri strand, vagy medencés vagy bármilyen. És volt még egy telefonunk a vonalban, úgyhogy meghallgatjuk, hogy mit gondol a hallgatónk.
2: Rádió Antit, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, szavaztok!
1: Jó reggelt! Jó,
3: annyit szeretnék mondani, hogy egy megtörtént esetet mondok, nem is olyan régen, amikor 40-41 fokos volt, dombori. Uh-huh. Attól függetlenül nem kritizálom, nagyon jó, tökéletes, hát egy kis hiba beugrott.
1: No.
3: Na most elmondom nekik, hogy én a második fül özénél voltam, ez a délután 4 óra körül volt. Tudjátok, van ott középütt egy kis faház, az a mentősök.
0: Uh-huh. Igen.
3: Nem tudom, voltatok-e ott arra?
0: Igen, igen.
3: Na, vannak bóják. Ott van, hogy nem tudom, 150 cm, és akkor van, hogy mély, a úszóknak mély víz. Tehát ott, hogy csak úszóknak. Ha elnézzétek bal oldalra, van egy piros kis hordócska. Szerintem ott már mélyebb a víz, hát oda kellett volna meg. Nem hiszem, hogy valami rá van írva. Képzeljétek el, mert ez úgy, hát valamilyen, tehát nem tud elmenni. Voltak fiatalok, de sokan voltak ott. Hát én nem figyeltem oda, hát ott ücsörök fel. Egyensúlyozott azon a kis hordón. Ez a hordó van fél méter hosszú, 30 centi.
0: Igen.
3: 40-es átmérőjű. Ez valami mentésre szolgáltató, valaki már ott olyan mélységben volt, szerintem ilyen arra szolgáltat, hogyha valaki ott rosszul elkapja. Ez ott fönn ücsörgött, azt a többiek meg azt, hogy tud egyensúlyozni. Hát ott lettem volna közelébe, mert megmondtam volna neki, gyerek, menjél oda ki a padra, azt ott egyensúlyozzál. Ne ezen azért. De úgy látszik, nem mert senki oda szólni, mert voltak ott körülötte fiatalok. És azt, hogy ki, meddig bírottam lenni. Na most én nem vezélem a mentőst, mert az onnét a pont, mert akkor sokan voltak, mert ha az észrevesz, hogy az a gyerek biztos oda megy, vagy bekiabál, hogy onnét takarodjatok le arról, mert az nem az a baj, amit kontrolljátok, hanem a sárkányrepülős, ezek mennek,
0: igen,
3: a
0: igen.
3: Kajakosok. Nem, ott van egy ilyen piros baloldalt.
0: Igen.
3: És ez nem tudom, mire szolgál, de ez ott fő valahogy, hogy ment föl, nem tudom, mert ez elbillen. Hát az nem arra van, hogy azon ücsörögjünk, meg egyensúlyozzunk, hanem hát szerintem mentés, valami mentésre. De nem vették észre.
1: De milyenek a fiatalok, ugye mindent kipróbálnak, amit nem lehet egyértelműen.
3: Hát a függetlenül elkalap a domboriba, tökéletes, saját.
1: Nagyon szép, igen, most a strand.
0: Igen, igen. Köszönjük igen. Szépen.
3: A menedik időben, sőt, még a vállamnak is jó tett, most már egyik kifáltam. Hát tegnap is mondtam, hogy én a meleget szeretem is.
0: Így van. És köszönjük szépen a véleményt.
3: Na, ennyit akartam csak elmondani,
1: köszönjük,
3: hogy
1: szépen.
3: Lehet alappa, tehát nem akarom kritizálni domborit, mert nagyon jó, menjenek csak.
1: Így van, köszönjük, szép
0: köszönjük,
1: napot.
0: Köszönjük, szép napot, viszont halásra.
3: Viszont kívánok.
0: Én most így gondolkoztam, szerintem igen. Az a fürdőterületnek a szélét jelöli oldalt, az a...
1: Uh-huh. Most gondolkodtam, hogy kint voltunk vasárnap, ugye mondtam is tegnap, de nem emlékeztem rá egyébként, vagy nem láttam szerintem a hordót, hogy most nem is az volt a cél, hogy fürdjünk, hanem ott zenét hallgassunk. De még valami eszembe jutott egyébként, így ugye mostanában ugye itt a kutyásokkal, hogy előszeretettel viszik be az emberek a kutyájukat is fürdeni. Uh-huh. És én ettől teljesen ki vagyok. Tehát, hogy biztos, hogy van arra kijelölt helyek, ahol az állatokat be lehet vitni, persze. Nem kutyástrandok, de amikor én bemegyek mellettem, ne úszkáljon ott egy kutya. Tehát ez nem odavaló, én
0: hát,
1: azt gondolom.
0: Hát, sokszor tisztább, mint egy ember.
1: Én ezt értem, de akkor sem. Vagy ugye, amikor belepisilnak és különböző dolgokat végeznek az emberek.
0: Azt nem
1: ugye,
0: az állatok csinálják.
1: Azt nem az állatok csinálják, ugye, tehát ilyen dolog is van, tehát ez is olyan érdekes. Ugye gyerekként még nálunk ez olyan természetes volt, hogy jó, van egy gyereki kislányom, pisi bele a Balatonba, vagy pisi bele a vízbe.
0: Hát nem tudom, mondjuk szerintem de mondjuk ez annyira sem. Nem. Tehát ezt felnőttként sem mond a gyereknek, vagy mondja az ember a gyereknek. Vagy
1: pedig
0: nem,
1: mondták,
0: nem
1: és szerintem nagyon sokan így is voltak. Na,
0: jön egy telefonunk.
1: Okay.
0: Rádió Antrét, jó reggelt, élő adásban van.
4: Rádióban szerettem volna. Hogy
0: mi vagyunk, jó reggelt!
4: Szép jó napot kívánok, Márki Mihály vagyok, és a Szekszárdi strandról nem tegnapi téma, nem tegnap előtti, egy egész régebbi téma, de egyszerűen nem értem meg, mert mikor a kisebbség is bevonul a strandra, a gyerek strandba, anyuka, gyerek, kisgyerek beleszékel a vízbe, anyuka ott mossa ki a nemi szervét. Én ezt egyszerűen nem tudom megérteni, mert más helyen a gyerek medencébe bele sem mehet az anyuka, mert én is hordom az most már az unokáimat, nem a gyerekeimet, de valahol van higiénia, itt meg semmi. Hát ez abszolút nem értem.
0: Ez egy régebbi történet, ugye?
1: Igen, nekem is volt egyébként. Hát
4: pár éves, 3-4 éves történet.
0: Igen, sajnos sok helyen előfordul, hogy a gyerekmedencéket nem...
4: De ott van ez a úszómester, vagy medencebiztos, vagy... És nem szól rájuk.
0: Előfordul.
4: De hát akkor miért van ott? Miért veszi fel a füzetését?
0: Igen, előfordul. Na hát köszönjük szépen a véleményt. Sajnos van
4: ilyen is. Nagyon kellemes, szép napot.
1: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk önnek.
0: Viszont hallásra.
1: Sajnos ilyennel én is
0: egyébként találkoztam. Egyébként akartam én is, hogy a gyerekmedencében már a nagyobb gyerekeket is beengedik, meg a szülők is ott hűsölnek.
1: Igen, ott általában, hogy 5 éves kor, vagy 3 éves kor, hogy nem tudom, hogy van szabályozva egyem az életkori határ, de ilyet én is láttam, hogy anyuka helyen, is bement, igen. Szoknyával, ugye, mert ezeknél a népcsoportoknál, vagy nem tudom, hogy fejezzem ki, de ott nem szabad levetkőzni fürdőruhára, tehát ruhával ruhával ment be, és mondjuk ott kitekcsékelték őket, tehát ott azért azt mondom, hogy figyeltek rájuk, és hogy nem engedték, de mondjuk az épp elég, ha már benn volt 10 percet, akkor már oly mindegy annak a víznek, hogy akkor ott milyen fertőzés lehetett esetleg, de erre tényleg figyelni kéne, hogy baba medencébe csak tényleg kisbabák mehessenek, és mondjuk pelenkával.
0: Igen, az is fontos, hogy nem mesztelenül meg, de ez pontosan. Rendesen strandon is szerintem
1: igen,
0: fontos.
1: Igen, így van.
0: Nyílt vizen, hogy nem mesztelenül futatni a kisgyereket a fűben, mármint hagyni futkározni, na így gondoltam.
1: Értettem.
0: Igen. Szóval ez is szerintem egy kardinális kérdés. Még ha esetleg megosztaná velünk, akkor a 30-as 944-44-en SMS Viber üzenet formájában megírhatja, mit gondol, vagy a 74-es körzet 444-444-es számon csöröghet, de hamarosan 9 órához érkezünk, úgyhogy meghallgatunk egy dalt, aztán összegezzük óránkat. Maradjon velünk! Andrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, nagyjából 3 perc múlva már 9 óránál járunk, még itt lezárjuk akkor a mai beszélünk róla témázgatásunkat. Mi volt a kérdésünk?
1: Az volt, hogy mi a legpofátlanabb dolog a strandon, idegesítő szokások a vízparton.
0: Így van, és Facebook oldalunkon is. Igen, Facebook oldalunkon is feltettük a kérdést, amire érkeztek természetesen kommentek is. Például.
1: Mondom, Péter azt írta, hogy körmöt vágni, vagy pattanás nyomkodni.
0: Az is, igen, kellemetlen.
1: Így elképzeltem, igen,
0: a körönvágás magam előtt. Sok helyen, szerintem.
1: Igen.
0: István pedig azt mondta, hogy bele székelni a medencébe, az nem...
1: Szépen fogalmaztad.
0: Szépen fogalmazva, igen, nem egy, hát hogy is mondjam, tiszteletteljes dolog a többiekkel szemben sem.
1: Igen.
0: Meg a
1: nem is értem ezt az egészet, meg elképzelni sem tudom, de nem is kell.
0: De biztos, hogy történt ilyen, főleg szabad vizekben.
1: Persze,
0: ugye? Igen. Úgyhogy köszönjük a telefonokat és a véleményeket komment formájában is. Szerintem elég sok minden van,
1: ami jellemző ránk. Igen.
0: Úgyhogy hát akkor ezzel zárjuk is a mai közös óráinkat. Sasi, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, holnap reggel találkozunk.
0: Csoda
1: szép napot.
0: Neked is,
1: szia.
0: Mi pedig beszélgetni fogunk a következő órában, mert hogy érkeznek hozzánk többen is, hogy miről és pontosan kivel beszélgetünk, az is természetesen kiderül nem sokára. Elő viszont a hírekből informálódunk, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
5: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
6: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú, vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Ennyi volt a reklám.
2: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, Quicklink-kel is lehet fizetni. Megkezdődtek a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a dinnyjárusoknál, marad a felhős napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quicklink-kel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, itt csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül is. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben nemrég 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafokháros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és halálos áramütést szenvedtek. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorlógépek repülése miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között. Egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. Két új úti célt jelentett be a Wizz Air, október 25-től Oszló, október 27-től Masrahallam is elérhetővé válik a magyar fővárosban. A norvég fővárosban eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, míg a Vörös-tengerparti egyiptomi városban hetente 2 járat közlekedik. A Fapados légitársaság a téli időszakban bővíti kapacitását több irányba. Heti 1-1 plusz járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerifére, Reykjavikba és Tesszalonikibe. Emellett Hurgadára, Sármesseikbe és Gízába is több lehetőség közül választhatnak majd az utasok. Már is érkezik az újabb hőhullám. Franciaországban a lakosság több mint harmadát érinti a legmagasabb szintű vörös riasztás, amit a meteorológiai szolgálat az újabb hőhullám miatt adott ki vasárnap. A magyar Hungaromet szerint az egész európai kontinensen izzasztó lesz a hét, és nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg nyugat-délnyugat Európában voltak hőhullámok, de most Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyon meleg levegő.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: A napsütés mellett ma már többfelé gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és északon északkeleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhattak. Az északi szél keleten északkeleten élénk lesz, zivatarok környezetében azonban erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul majd.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, vagy már inkább napot. 3 perccel járunk 9 óra után. Én Vörös Levente vagyok, és az Antrit reggelben megkezdjük beszélgetésünket. Itt van velem a stúdióban Romhányi Károly, Gerjen polgármestere, Mezősi László, a Dunarok Fesztivál szervezője, illetve Pilisi István, a koordinátor, a hang, ha így is lehet mondani. Jó reggelt, köszöntelek titeket!
8: Jó reggelt, köszöntjük a hallgatókat!
0: Meg persze népes társaságban itt vannak a kis romhányik is.
8: Így van, eljöttek egy kis erősítés.
0: Erősítésként, igen. A Dunarok Fesztivál a fókuszban, ezzel folytatjuk mindjárt, nem menjen sehova.
3: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Szép jó reggelt, vagy már inkább napot, ez az Antlit reggel, 9 óra után járunk 6 perccel, megkezdjük beszélgetésünket Romhányi Károly Gerjen polgármesterével, Mezősi Lászlóval, a Dunarock Fesztivál szervezőjével, valamint Pilis Istvánnal, a koordinátorral, a hanggal, aki lehet már, lehet hallani itt nálunk is. Jó reggelt, még egyszer köszöntelek titeket. Akkor ez a, jól számolom, 17. Gerjeni Dunarock motoros találkozó?
1: Úgy van, igen, jól számolom.
0: Kicsit közelebb, ha kérhetlek, köszönöm.
1: Igen.
0: Jó, hallhatóak legyünk, miközben itt elfogtuk a denevért.
1: Igen, Pity, ez nagy mentésben volt. Denevér vadászat is megvolt.
0: Megtámadták a stúdiót. No, akkor Dunarock motoros találkozó. Mit lehet róla tudni ebben az évben, már a 17. Hogy jutottunk el idáig? Hol tart most a fesztivál? Van-e valami újdonság? Nagy vonalakban mit lehet róla tudni?
1: Hát pont a napokban beszélgettünk róla, meg jutott eszembe, hogy tényleg 17. 17 év, 18 év lényegében, sőt majd 18 év, úgyhogy egy év kimaradt a Covid miatt. Ezért már most a 18. lett volna, éppen beszélgettünk róla, hogy nagykorú lenne a fesztivál, de nem nagykorú, de már nagyon ott van a küszöbben, nagyon közel áll hozzá. Visszatekintve azt mondom, hogy nem is tudom, hogy telt el a 17 év, vagy 18 év, és hogy lett ez a 17. rendezvény. És ahogy beszélgettünk, az jutott eszembe, hogy mindig elmondjuk, de most is tényleg mindig arra jutunk, hogy az, hogy ez a rendezvény ilyen régóta él, és hogy remélhetőleg azt mondják, hogy jó, illetve visszacsatolások olyanok, hogy jó rendezvényünk van, hogy ez igazából annak a sok támogatónak, a sok embernek a munkája, akik oda teszik magukat, akik mögénk állnak, és segítenek minket, és minden évben jövünk egy újabb kihívás előtt vagyunk, és jövünk egy újabb ötletekkel, megkeressük azokat az embereket, akik tulajdonképpen már ott vannak mindig, és az elejétől kezdve, meg azóta felnőttek, úgy is lehet mondani, tehát, és cégvezetők lettek, fesztivállátogatók lettek, és kedvelik ezt a rendezvényt, hogy oda menjünk hozzájuk, és általában mindig azt mondják, hogy igen, persze, megyünk, támogatunk benneteket, jó a rendezvény, szeretjük. Tehát igazából, ha ők nem lennének, most egy óriási köszönetet szeretnék mondani mindjárt az elején, mindazoknak, akik mind kétkezi munkával, mind támogatással segítik ezt a rendezvényt, hogy idáig eljutottunk.
0: A szervező csapat bővült egyébként az évek folyamán?
1: Bővült, igen, mindig bővült, hisz mondom, növekszik, felnőtt egy korosztály. Tehát nézzük azt, hogy 18 éve csináljuk, ezt 2007-ben találtuk ki Győzővel, hogy lesz ez a rendezvény, 2009-ben tudtuk megvalósítani. Hát ha belegondolunk, 18 év, 20, de azóta felnőtt emberek lettek azok a gyerekek, vagy akik gyerekek voltak, felnőtt emberek lettek, tehát most akár is nézzük.
2: A Beatrix 8 éves volt akkor.
1: Például, és már adom is a szót neked.
2: 26 évesen csinálja a dolgot.
0: Szervezés, rendezés?
2: Így van.
0: Akkor az aktív látogatókból már háttéremberek is váltak néhányan.
2: Így van. Hát és ez a másik gondolat, ami mellett így azért pár szót ejtsünk, hogy persze, mi a 17 év alatt? Hát én is lettem a 37-ből 54, mondjuk.
3: Nem látszik az a szerencsé.
2: Jó, oké, hogy nem látszik, csak hogy ahogy haladunk a korral, most már itt, ahogy a fiúk is itt ülnek, erről beszélgetünk, hogy ők nyuszi motorral jöttek le. 13.
3: Dani esetében.
2: Tehát volt olyan gyerek, aki babakocsiba hoztak le először egy ilyen kis lájtos délután, hát azért ne szóljon még a fülébe a hangos zene, most meg már ott motorozik a területen, és hát persze, mi se leszünk fiatalabbak, és mindig is szükség van, ez jó az a kérdés, hogy persze kik segítenek, meg hogyan alakult a szervező. Jó az, hogyha jönnek a fiatalok. Nagyjából e köré épül a fesztivál is, hogy ezt a fajta fesztivál feelinget, élőzene, rockzene, családias hangulatba, hogy ezt valahogy átadjuk a fiatalabb korosztálynak.
0: És hogy mi várható még ebben az évben a mostani fesztiválon, arra is rátérünk, előbb viszont meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk!
4: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, szép napot, ez az Antwit reggel, 4:10 van pontban. Folytatjuk beszélgetésünket vendégeinkkel, Romhányi Károly Gerjen polgármestere, aki eddig nem olyan jutott szóhoz, ő is itt van velünk, és Mezősi László a Dunorok Fesztivál szervezőjével, valamint Pilisi Istvánnal, a Hanggal koordinátorral beszélgetünk. Ugye az előzőekben itt már egy kicsit belementünk a múltba, hogy hova nyúlik vissza ez a Dunorok motoros találkozó, ami ugye már a 17. lesz Gerjenben, most július 23-ától 25-ig. Szóba került az utánpótlás, hogy felnőtt a generáció, és mi változott a fesztiválon? Tehát, hogyha visszamegyünk a 17 évben, gondolom azért változott napok száma, felhozatal, ugye ez egy motoros találkozó is, az egy viszonylag hangsúlyos része ennek?
1: Mondhatja azt, hogy igen, de mindenféleképpen a zenei oldalt erősítjük mi jobban, mert zenekedvelők vagyunk, zenészek vagyunk idézőjelben, mi is.
2: Igen, és én úgy mondanám, hogy a zenei és a közösség építő.
1: Igen, igen.
2: Tehát ezért van az, hogy csapatok jönnek, közös sátoros terület, együtt főznek, együtt jönnek, együtt mennek. Tehát én azt gondolom, hogy inkább ez a közösségépítő szerepe. Mert az, hogy egyes, persze, van, aki már úgy összebarátkozott, hogy jön Győrből motorral, mert itt összebarátkozott egy paksi bandával, és most már barátokként jönnek 3-4 éve. Tehát szövődnek barátságok, kapcsolatrendszerek.
0: Tehát akkor egy kicsit ilyen közösségépítő is.
1: Mindenféleképpen, igen. Meg azt lehet mondani, mindig elmondták egyébként, és ennek örülök, kimondottan örülünk ennek, hogy család és a rendezvény. Tehát ahogy beszéltünk is arról, hogy generációkról, tehát kisgyerekeket hoznak le, és mindig is hangsúlyt fektettünk arra, hogy a gyerekeknek is legyen némi program, az idejében is lesznek programok, lesz egy külön gyereksarkot fogunk most az idén is kialakítani a rendezvényen, ahol akár a szülők egy kicsit ott el tudnak lazulni, a gyereket le tudják tenni magunk mellé, ott rajzolgatni tudnak, lesz egy saját ékszerkészítési lehetőség nekik, mindez mellett a motoros felmúlás is lesz, ami már ugye más felnőttesebb dolog egy kicsit, de mi motorosok is vagyunk, tehát azért kötődünk ebbe az irányba, mondhatom, akkor minden irányból kötődünk, de mi ilyenek vagyunk, erről nem tehetünk, és még ez egy picit visszakanyarodok én az előzőekhez, amikor beszéltünk arról, hogy mi változik, hogy volt az elején, hogy kezdődött az egész rendezvény, és illetve az, hogy mi változott ebben a történetben, az változott nagyon sokat, hogy mi, mikor ezt az egészet elkezdtük, róltuk a falvakat, plakátoztunk, mindent csináltuk, hogy próbáltuk hirdetni magát a rendezvényt. Most meg azóta a
0: szájról szájra terjed
1: hát
0: kicsit.
1: Igen, igen, az is, meg az online felület, meg ezek, tehát amiket mihez már, megmondom őszintén, nem nagyon értünk. Most itt jön szóba, hogy visszatérünk a Beatrixre, aki nagyon sokat segít, nagyon sokat segít nekünk. Akkor ott van a Hunor, aki szintén egyébként az mindenféleképpen nagy
2: Hunor,
1: ugye Győzedek a fia, az én keresztfiam, aki úgy nőtt fel szintén a rendezvényen, és akkor ott vannak a gyerekeink, tehát nagyon sokat segítenek benne, és mi ezt már nem látjuk azt a részét, és én nem is nagyon szeretek vele foglalkozni, megmondom őszintén, úgyhogy ez így nekünk jó. És akkor megint kanyarodjunk itt a zenei oldalról, 17 zenekar lesz az idejében, és általában 18, mert a gyerekek is most becsatlakoztak.
2: Így van.
1: Erről pár szót,
2: 18 zenekar, most a közösségépítés után rögtön az jutott eszembe, hogy tehetséggondozás. Mert a kettő valahogy összekapcsolódik, és hogy mi változott, volt egy úgymond főhadiszállás az első fesztiválon, ami az a sátor nem sokkal volt nagyobb, mint a stúdió. Na most ilyen méretű sátor van már kinn a bejáratnál. Tehát ami akkor főhadiszállás volt, az most annak a pár embernek a sátra kb., akik a bejáratnál ugye léptetik be az embereket. Tehát azóta már ott kiépült egy, tényleg egy ilyen kis mini kemping, egy mini falu ott, és hogy kapcsolódnak ez a zenekarok, hát ott akkor vendégül láttunk egy zenekart, le tudtak mondjuk 80 ülni, tehát itt azért csúcsidőben ott benn van egy 80-100 ember, sok a szervező, sokak, mint mondott a Laci, a segítő, és ugye itt úgy vagy, a zenekarok még nem csak beesnek, lejátszák a koncertet. Hát annak idején tényleg úgy kerestünk, hogy ki szeretne itt játszani, meg jönnétek játszani. Most úgy van, hogy hát már van talán egy 2 éves várólista, hogy mikor ilyen forgó rendszerbe, és most a hétvégén is találkoztam olyan zenekari taggal, aki már mondja, hogy hát most már úgy szeretnénk jönni, hogy tényleg akkor, hogyha idén nem, akkor jövőre. Tehát én azt gondolom, hogy zeneileg is van egy olyan felhozatal, egy olyan presztízse ennek a válogatásnak, vagy nem tudom, minek hívjuk, rock válogatásnak. És ebbe a tehetséggondozás úgy jön be, hogy ugye szoros a kapcsolat a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztivállal, és akkor egy ilyen indítvány jött így a főszervezők részéről, hogy biztosítsunk egy helyet azoknak a zenekaroknak, akik tényleg tehetségesek, nem biztos, hogy ők nyerik meg a fesztivált, de hogy passzolnak a tehetségkutatóból ide valamelyik fesztivál színpadra. Úgyhogy van már visszatérő vendégük, aki a Wacken Metal Battle-ba megy, a Sears of Light, tehát olyan tehetségek lépnek fel, hogy tavaly eljöttek, játszottak egy 3-4 órás műsort, így fölkaptuk a fejünket, hogy hú de jó kis zene, és most ők a Wacken Battle-ba képviselik Magyarországot 2026-ban. Tavaly meg csak úgy fölsétáltak, hogy sziasztok, mi voltunk Paksról, és most meg tök büszkék vagyunk rá, hogy ilyen zenekart mutathattunk meg a közönségnek.
0: Kinőhetnek innen is nagy sztorik.
2: Így van.
0: És hogy kapcsolódik ehhez Gerjen? Nyilván elsősorban a helyszínt adja, arra is rátérünk majd, előbb viszont meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
3: Ez a Szantriz reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 5 perc múlva 9:30 járunk, továbbra is beszélgetünk a 17. Gerjeni Dunarock motoros találkozóról és rockfesztiválról tulajdonképpen. Romhányi Károly Gerjen polgármestere, Mezősi László a fesztivál szervező és Pilisi István a hanga koordinátor a vendégem ma, és akkor itt már kicsit áttárgyaltuk magát a fesztivált, és ígértem, hogy szóba kerül azért Gerjen, hisz ha már itt van velünk a polgármester úr, akkor hogy kapcsolódik Gerjen ehhez az egészhez, azon kívül esetleg, hogy a helyszínt adja?
1: Hát öröm volt hallgatni itt a Laciékat, meg a Pityeszéket, tényleg, ahogy mesélnek a rock találkozóra, tehát pont azon gondolkodtam, hogy ennyi év alatt mennyi élmény meg kaland is szerintem itt, ha ez 3 órás műsor lenne, azt is bőven ki tudnák tölteni élménnyel és kalanddal, és hogy talán ennek a rendezvénynek tényleg az egyik legfontosabb üzenet, mondani valója, hogy tényleg itt nagyon jó kalandok, történetek születnek, tehát nem egy sztereotíp motoros találkozóról van egyébként szó, hanem ez egy picit jó értelemben más, és nyilván ebből adódom mindenkinek ajánljuk, hogy aki szeretne, az látogasson a rendezvényre. Mi, mint település egyébként nagyon örülünk, hogy egy ilyen rendezvényt tudhatunk magunkénak, hiszen azért minket az országos rendezvény térképre ez a program felpakol, és az, amikor jó hírnevét viszi a településnek egy rendezvény, azt mindenképpen támogatjuk. Magam részéről nagyon sokat gondolkodtam, hogy hát ugye én 12 éve polgármester, tehát itt 17-18 éves időtávról
0: beszélünk. Az elég nagy az átfedés.
1: Így az elején még egy ilyen szervezői, kicsit talán szorosabban benne tudtam lenni ebbe a szervezői csapatba. Most volt, hogy tavaly például a Danival, a nagyobb ifjammal mentünk füvet nyírni, fűnyíró traktorra éppen tudtunk, vagy mint polgármester, hogyha az ember tud segíteni, akkor bármibe közreműködik, meg nyilván mi magánember is, amennyi idejét engedi az embernek, de szerintem egy nagyon jó közösség, és nagyon jó ebbe a társaságba, vagy közösségbe tartozni. És azért, amikor a faluba a délelőtt, vagy mondjuk ilyen kora délután az emberek ott végig sétálnak, lemennek a Dunapartra, körülnéznek, és visszajönnek, és beszélget az ember velük, hát néha egy természetesen egy jó sör mellé leül, és akkor ebbe a kellemes melegbe elfogyasztunk, illetve nagyon visszacsatolásokat kapunk a települést illetően. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ez a rendezvény itt van, aztán remélem, hogy még egy felnőtt, hogy még egy felnőtt kort minimum megélünk, vagy nem is tudom, hogy mit mondjak egy időtávot, de talán nem is mondanék semmit, úgyhogy

0: próbáljuk úgy beosztani, hogy mindig legyen egy nagy név, egy főzenekar, vagy kettő esetleg, amik ilyen 8 és 10 óra környékén kezdenek. Tehát azt gondolom, hogy a Cheat meg a Romeo vérzik, az már egy elég erős kezdés csütörtökön. Aztán pénteken egy Akala és Matfield párosítás van, szombaton pedig ABCD Mobilmánia. Persze ilyenkor nagyon nehéz, mert legszívesebben felsorolnám, igen, a Dongától is jön a Hemlock amerikai barátzenekarukkal, tehát, és ez nagyon jó, hogy így látom, hogy Frankfurt, Hamburg, Rotterdam, Gerjen.
1: És akkor jönnek a Hemlocknak,
0: igen, a Hemlocknak, így benne van a koncert listájába, és akkor nézem, hogy a milliós városok mellett, és akkor ott van egyszer, hogy Gerjen.
2: És ugye például,
0: ezt a plakátot is nézegetik, és akkor mondjuk, aki nézegeti a Hemlockot, akkor azt mondja, hogy ja, Gerjen, mert figyeljetek, tök jó zenekar, lejövök. Lejön egy napra, mondjuk szombatra, és következőben, hogy a Laci is mondta, hogy hú, meghallgatta, de jó, itt tök jó hangulat van. Következő évben jönnek két napra. És akkor ugye már látjuk a jegyvásárlásokból, hogy megy a háromnapos belépő.
1: És akkor már ott vannak
0: csütörtök, péntek, szombat.
1: Igen. Rendes hétvége, kora hétvégei program.
0: Így van, így van. És azért itt a programokban is délután 4 óra környékén elkezdődnek. Ugye vannak fiatalabb, úgymond bemutatkozó zenekarok, ők kezdik a délután. És akkor az estében mindig van a végén egy ilyen nagy bulizenekar, amikor a kis sátorba összegyűlik, a nagy színpad egy picit már elcsendesedik, és akkor lehet megint menni a kis sátorba, ami megint így összehozza a népet, és ott ülnek a sörpadok mellett az emberek is, akik például együtt beszélgettek a nagy színpad előtt a Matfield koncerten, utána mondjuk a Nihil Chipset hallgatják a kis sátorba, és látom, hogy reggel már együtt jönnek kávézni, és de jó, hallod, összeismerkedtem ezzel a Mórágyi srácsa. Ja, én meg képzeljétek, ez a Dunaföldvári jött, de van neki egy szegedi rokona, ő is eljött idén. És ezeket én ott jártomba keltembe hallgatom, és igazából ettől vagyok legboldogabb, és azt mondom, hogy ez az a közösségépítő, ami most így lehet, hogy nagy szónak tűnik, de itt nem azt látod, hogy két ember beszélget, hanem itt 8-as, 10-es asztaloknál ülnek emberek, és még az asztalok is átbeszélgetnek a másik asztalhoz.
3: Igen. És itt vannak még a környékbeli zenekarok, akiket mindig próbáljuk mindig úgy összerakni a műsorlistát, hogy amit a Pityesz is mondott, hogy megkérdezik, hogy az idén nem tudtunk játszani, de tudunk-e jövőre. Hát megpróbáljuk mindig azt úgy csinálni, hogy összerakni, hogy tudjanak mindenkinek, legyen lehetősége, hisz rengeteg nagyon jó fiatal zenész, és nem csak fiatalok, idősebbekben is azt mondom akár, hogy jó kis zenét játszanak.
0: Ezért valahol, is két napból három.
3: Így már van, valahol helyet kell adni. Az a baj, hogy mi mindenkit játszhatnánk, csak nem, nincs rá idő, keret, nincs igen, rá idő, nincs van, rá lehetőség, de azért örülünk neki, hogy ennyi jelentkező van, és ilyen sok zenekar tudunk felléptetni a rendezvényen.
1: Akkor ez az év is egy kicsit változatos lesz. A tavalyihoz képest is gondolom, forogtak ezek a az együttesek?
3: Igen, mindig találunk újat, például itt van Zizi Kopi, ez egy Zizi top tribüzzenekar, akiket felfedve valahol megtaláltuk, nem tudom már, hogy hol. Egy a lényeg, hogy ők is jönnek hozzánk, aminek örülünk, és tényleg egy tök jó műsort tudnak adni. És akkor mellette még itt van a Fábián Zoli, aki a zenekarával jön, szintén egy színfoltja ennek a rendezvénynek, mert teljesen más jellegű zenét játszik egyébként. Akkor mellette van egy motoros felvonulásunk, lesz szombat délután, egy Street Fighter bemutató, akkor lesz egy triál kerékpár bemutató szexádi srácokkal.
0: És ami előtt nagyon a fesztiváltól, amatőr poéták lépnek föl rímpad néven, délután 1-től, és idén már szem 3 órásra kellett tervezni, hozzák a saját verseiket, saját dalaikat, van, aki novellákat olvas föl, hát be kellett már osztanunk, hogy 15 óra volt ott tavaly olyan, aki 20 percen keresztül szavalta a saját verseit. És akkor van egy ilyen délutáni program is, tehát ez nem feltétlen az a nagyon bőrkabátos motoros fesztiválos feeling, de most már oda is kellett egy nagyobb sátor, mert egyre több a néző.
3: És nagyon bőrkabátos motoros emberek odaülnek és végighallgatják, mert ez is egy jó program, és ebből is látszik, hogy ezek a marszra kinézetű motoros emberek bőr

0: kabátban nem marcon emberek, hanem ők egy ugyanolyan családapák és ugyanolyan szülők, ugyanolyan emberek, mint bárki más, aki a kultúra után, illetve iránt érdeklődik. És semmi különbség nincs közte, és nem kell félni tőlük, le lehet jönni a rendezvényre, az, hogy motos találkozón eljessze meg az embereket, mindenki látogasson, mert egy óriási hangulatú fesztiválnak nézünk elébe ismét.
1: És lebomlanak a sztereotípiák.
2: Így van. Na, ez nagyon szép volt.
0: Szép volt.
3: Köszönjük, ez nagyon
0: köszönjük a segítséget.
2: Nem tudom, csak azt mondja, hogy hajrá, gerjen, és akkor
3: meg is vagy.
1: Hát én kívánok a szervezéshez már, ami még hátra van, gondolom lesz egy-két dolog, amit még el kell intézni. Kívánok sok sikert és kitartást, meg természetesen egy sikeres fesztivált, és köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük a lehetőséget.
1: Mi pedig a folytatásban megyünk tovább, az időjárásra is ránézünk, illetve az utakra is kitekintünk egy kicsit, úgyhogy ne menj sehova.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
6: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.

0: Jó reggelt, vagy már inkább szép napot. 3 perc múlva 3:40-hez érünk, ahogy ígértem, gyorsan ránézünk az utakra, mi a helyzet itt a környéken. Vannak munkálatok, ugye van folyamatos aszfaltozás az M6-os autópályán, a 154-es, valamint 161-es kilométerek között, ugye ez az országhatár felé tartó oldalon leállósáv, valamint egy forgalmi sáv lezárásával jár, nagyjából Decs vonalától a bátaszéki fellehajtóig érdemes erre számítani, ahogy szintén félpályás lezárásra a árokpatkai szegélyrendezés miatt Várdombon keresztül ez az 56-os főút, itt is munkálkodnak a közutasok. Ezen kívül az 56-03-as Bonyhád-Bátaszék összekötőn kaszálnak, valamint a Száka-Mőcsény összekötőn is hasonló munkálatra érdemes számítani, útszűkülettel egybekötve, úgyhogy erre mindenképpen figyeljen, ahogy a 6-os úton is, ahol ott Bonyhád környékén burkolat jelet festenek, emiatt útszűkülettel természetesen elhaladhat arra az irányban is. Ezen kívül az M9-es autóúton híd és áteresz javítás, karbantartás zajlik, a Dusnok felé haladó oldalt, ott kicsit korlátozzák, félpályás lezárás mellett haladhat a forgalom, és az M6-os autópályán is egészen az M6-os M9-es csomópontjától északig, majdhogy nem, ahogy látom, Paksig, ott is a árokpatkai szegélyrendezés miatt az országhatár felé tartó oldalon lezárták a leállósávot. Ezen kívül munkálat nincsen, a városra nézve pedig azt látom, hogy annyira forgalom se nagyon, inkább csak a főbb csomópontokban, például a volt tanítóképző előtti körforgalomban, valamint a kórház előtti kápolnánál találkozhat hosszabb sorokkal, az elkerülőn pedig, ahogy azt szokta, a volántelepi lámpa fogja a forgalmat. Rendőrökről is kaptunk bejelentést, többről is, itt Szekszárdon az 56-os főúton, tehát az elkerülőn a Tarcsai Vilmos utcában az Obinál van kint a rendőrautó, illetve a 6-os úton is Kakasd, Széptölgyes, Bonyhád-Szerdahely, Bonyhád környékén vannak kint a rendőrök. Ezen kívül még a Alsónyék és Bátaszéknél ott a körforgalomban lehet találkozni trafival, úgyhogy óvatosan, ha arra halad. Ezen kívül máshonnan nem jelentettek mást, úgyhogy óvatosan közlekedjen, ha pedig a rendőrök felé halad, akkor kicsit legyen könnyebb a lába. Ezen kívül, hogyha valami szokatlan tapasztal, akkor csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, hogy megoszthassuk másokkal, vagy írhat nekünk is a 30-as 944-44-en SMS Viber üzenet formájában. Jó utat kívánunk!
1: Ez az Andrit reggel!

0: szép napot, jó munkát kívánok, 9 óra 51-kor itt vagyunk, és ahogy ígértem, az Antit reggelben ránézünk még egyszer az időjárásra a mai nap folyamán. 27 fokot írnak a hőmérők, ez azt jelenti, hogy a reggeli 15-ről elég sokat ugrottunk előre, ez megterhelheti egyesek szervezetét, mindenképpen figyeljen rá oda. Egyébként azt lehet elmondani, hogy napos időnk lesz a mai napon, 33 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, és természetesen 11-15 óra között az UV-sugárzásra is rendkívül oda kell majd figyelni. Amellett persze, hogy felhős lesz az idő, ez csalóka tud lenni, mert azon keresztül is azért az UV-sugarak áthatolnak. A délután folyamán majd azért viszonylag derült lesz az égbolt. Ezen kívül front szerencsére nincs felettünk, úgyhogy a melegfrontra érzékenyek a melegedő időjárás miatt érzékelhetnek esetleg tüneteket, amik ilyenkor fejfájás, migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság is lehet, illetve a hőingadozás miatt a vérnyomás problémák, szédülés, rosszulét mind-mind előfordulhat, de úgy általánosságba véve a napos idő jó hatással lesz a hangulatunkra, illetve a közérzetünkre. Fontos, hogy erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, zöldséget, illetve figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ami lehetőleg ugye víz legyen. A pollen jelentésről pedig csak annyit, hogy kicsit csökkent a pollen koncentráció a levegőben, a salánfélék és a gombák vannak közepesen jelen. Ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvoshoz, és akkor ő tud segíteni. Egyébként pedig szép időnk van, úgyhogy érdemes élvezni, kiélvezni, ha teheti, akkor nézzen el esetleg valahova fürdeni, vagy esetleg kirándulni, sétálni egy nagyot, mert az ilyenkor rendkívül jól tud esni. Mi pedig zakatolunk tovább, gyorsan összegezzük az óránkat, elő viszont még egy dalt meghallgatunk, ez a Dynamite, jó reggelt!
1: Antrit reggel!

0: Szép napot kívánok! 4 perc múlva 10 óránál járunk, ez az Antrit reggel. Gyorsan összefoglaljuk, hogy mi történt igazából 6 órától egészen idáig. Ugye reggel együtt ébredeztünk, 15 fokra keltünk, annál azért most már jóval melegebb van. A hírösszefoglalón gyorsan átfutottunk, aztán köszöntöttük az őrsöket, illetve a stellákat. Még egyszer sok boldogságot kívánunk nekik, természetesen a születésnaposainknak is, akik ma ünnepelnek. A kalendáriumban megnéztük, milyen számos esemény történt a mai napon, ami esetleg érdekes lehet, illetve a sporthírekre is kitekintettünk. Például arra is, hogy ma 21 órakor Franciaország, Spanyolország világbajnoki elődöntőt rendeznek, egy nagyon parázs meccsnek ígérkezik, úgyhogy mindenképpen érdemes bekapcsolni a tévét, ha most talán nincs is annyira késő este a mérkőzés. A horoszkópon is túllendültünk gyorsan, remélhetőleg önnek is jót mondott a horoszkópja. Aztán érkezett Sasi a napi ötössel, éppenséggel azt tárgyaltuk, hogy milyen vicces vagy kínos dolog volt, amit otthon hagytak, amikor nyaralásra indultak. Hát volt itt minden a temetési ruhával összecserélt dolgokon keresztül, a kihúztam-e a vasalót, lekapcsoltam-e a villanyt meg a gázt, válaszokon természetesen felül az is érkezett, hogy otthon maradt az útlevél, nyilván ilyenkor ez a leginkább, ami elő szokott kerülni. Aztán természetesen összegeztünk egyet, és a 8 órában már az önvéleményére voltunk kíváncsiak, hogy mi a legbunkóbb dolog, ami előfordulhat a strandon, mi a legnagyobb pofátlanság. Ugye itt szóba került a korai törölközős foglalás, a hangos zenehallgatás, az egymás hegyin hátára ülés, illetve egyéb érdekes dolgok is, és végül a 9 órában beszélgettünk Rományi Károly Gerjen polgármestere, Mezősi László, a Gerjeni Dunarok Fesztivál szervezője, Pirisi István a hang és a koordinátor volt a vendégem, akikkel kicsit áttárgyaltuk, hogy honnan is indult ez a Dunarok motoros találkozó, ami már a 17. lesz Gerjenben, és természetesen, hogy mit tartogat magában, mit tartogat ezen a 3 napon, mert hogy most már 3 naposra bővült. Most pedig itt vagyunk az útinfók és az időjárás utána 10 óra kapujában, 1 perc múlva ott is járunk, úgyhogy én kívánok a folytatásban jó szórakozást Géci Adriennel és a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Természetesen holnap 6 órától várom, addig is kívánok szép napot és jó munkát a folytatásban. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök. Széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
7: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Marad a változékonyabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik, utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A bérezés átláthatóbbá tételével és a munkavállalói érdekképviseletek erősebb bevonásával kívánja elősegíteni a nemek közti bérkülönbségek csökkentését az Európai Unió bértranszparencia irányelve. Az új szabályok szélesebb tájékoztatási és ellenőrzési jogokat adhatnak az üzemi tanácsoknak és a szakszervezeteknek, miközben megkönnyítik a bérdiszkrimináció feltárását. Izraelben október 27-ére értek ki a parlamenti választásokat. 1988 óta először rendezik meg az eredetileg kitűzött időpontban a választásokat az országban. A Knesset július 17-én oszlatja fel magát, a voksolást pedig a törvényben meghatározott lehető legkésőbbi időpontban tartják. 10 nap múlva kezdődik és 10 napon át várja a látogatókat a 35. művészetek völgye a Balaton felvidéken. Kapolcs, Talián Dörögd és Vigánt Petent hagyományosan benépesül zenei, irodalmi, táncos, filmes előadásokkal és kiállításokkal, zöld programokkal. Ezúttal egy kapolcsi közteret is megújítottak, ahol vadvirágos virágágyások és egy új köztéri szobor is helyet kap. Szilágyi Csilla Mikrokozmos 3 című alkotását a megnyitón adják majd át. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések Irodalom Zene Kert című rendezvénysorozat a múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében 3 irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor, Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban és szeptemberben is folytatódik.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok a Dunántúlon és északkeleten fordulhatnak elő. Az északi szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható, de északkeleten pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
8: Szép napot kívánok mindenkinek, indul már is a délelőtt, a hírek már mögöttünk, most pedig ismét a zenéje a főszerep, hogyha most kapcsolódtok be, jó helyjának, hiszen a következő órában is egymást érik a legnagyobb slágerek. Kezdjük itt.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrét, hogyha éppen most Pakson hallgatnak bennünket, akkor egy gyors programajánló következik, ami akár az egészségünknek is jót tehet. A mai napon délig, vagyis 12 óraig ingyenes lakossági egészségügyi szűrést tart a Paksi Egészségügyi Iroda az Atomtéren. A Csengei Dénes Kulturális Központ a Laksori bejáratánál várják az érdeklődőket, ahol néhány perc alatt megmérik a vérnyomást, a vércukorszintet, a koleszterint és a húgsav szintet is. A legjobb az egészben, hogy ehhez sem előzetes bejelentkezésre, sem tajkártyára nincs szükség. Egyszerűen csak oda kell sétálni, és már kezdődhet is a vizsgálat. Sokszor pont ezek a néhány perces szűrések segítenek időben felismerni egy-egy problémát, amikor még könnyű tenni ellene. Hogyha tehát a délelőtt folyamán az Atomtér környékén járnak, és még nem ugrottak be, akkor most még van rá lehetőségük. A program ma délig várja az érdeklődőket.
1: Rádió Andrét.

0: Ami pedig az időjárásunkat illeti, marad a napos gomolyfelős időjárás, fátyol és gomolyfelők zavarhatják meg időnként a napos időjárást, de csapadék nem valószínű, mérsékelt lesz a délies légmozgás, délután majd 33 fok várható itt, Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap sokfelé zavarhatják gomolyfelők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. Holnap hajnalban 12 és 22, délután pedig 26 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, de a zivatarok nyomában több fokot hűlhet a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Az Apponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma, nem csak pizza, nem csak ma.
0: Menőjállatok a Rádió Andriton. A 100 étteremben a mai napon karfia krémlevest ebédelhetünk pirított magvakkal, vagy választható hideg gyümölcsleves. Az elmenő grillezett csirkemell, kaprostúrós túrós palacsintával és fűszeres tejföllel, a bímenő pedig hentes tokány tarhonyával. A Caffè Amaretto étterem mai kínálata, itt sárga borsó levessel várnak bennünket, vagy kérhető sárga dínye krémleves tejszínnel. A főételek közül pedig választható bolonyai spagetti sajttal, vagy kérhető afrikai halfilé burgonyával, a címenő pedig gombás sertésszelet rizssel vagy tésztával. A pizza ma mai kínálata, itt tejfölös burgonya levest ebédelhetünk, az álmenő leves plusz lecsús csirkemáj, snédlinges jezmirizssel, a bémenő pedig leves plusz kelkáposzta főzelék fasírtal.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig azzal az énekesnővel folytatjuk tovább a műsort, akinek pályafutása country énekesként indult, mára pedig a világ egyik legsikeresebb előadója lett. Ő nem más, mint Taylor Swift, már is ő érkezik közénk is a Shake It Off, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit, hamarosan 11 óra, úgyhogy érkeznek a hírek. Egy rövid szünet után azonban ismét találkozunk és folytatjuk a délelőttöt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Tartsanak velem, már is jövök vissza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött. A telfőszolgáltató kompenzációjára mintegy 26 milliárd forintot biztosítanak, hogy a lakossági rezsiköltségek ne emelkedjenek és a szolgáltatás folyamatos maradjon. Emellett 821 millió forintot fordítanak a Dunai Vasmű területén szükséges környezetvédelmi intézkedésekre. Július 15-től pedig emelkedik az építőipari rezsióradíj. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július 1 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Hamarosan társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedést érintő témakörben, válaszolta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az RTL híradó kérdésére. Ezek közül a legfontosabb az elektromos rollerek kérdése lenne. A felvetett lehetőségek között különböző nemzetközi gyakorlatok, illetve szabályozási és szankcionálási modellek is szerepelnek. Hogy pontosan milyen szankciókra gondolnak, azt nem részletezték. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg, már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Újabb helyszíneken mutatta ki aszbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányából érkezett szennyezett kőzuzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött.
2: Rádió Andrit időjárás.
8: A napsütés mellett ma már többfelé gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és északon északkeleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhattak. Az északi szél keleten északkeleten élénk lesz, zivatarok környezetében azonban erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul majd.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Elmúlt 11 óra hírek után ismét a zenék veszik át a stafétet. Kívánom, hogy a mai kedd hozzon minél több mosolyt és könnyed pillanatot, ehhez pedig már is érkeznek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

0: Cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Van az a rendezvény, amiről tényleg nehéz elhinni, hogy Magyarországon van, pedig így van. Hogyha hétvégén Tolna megye felé kirándulnának, akkor Kaposszegcsőn olyan látvány fogadja majd önöket, mint hogyha visszarepültek volna majdnem 100 évet az időben. Újra megérkeznek ugyanis a szájklikátok. Ezek apró kézzel épített versenyautók, amelyek az 1920-as és 30-as évek legendás Bugattyait, Alfa Romeo-it vagy Mercedes versenygépeit idézik, ami pedig igazán különleges bennük, hogy szinte mindegyik egyedi darab. Tulajdonosaik hosszú hónapokon át építik őket saját kezűleg, rengeteg kreativitással és műszaki tudással. Szombaton délelőtt időmérő futamok lesznek, délután pedig felvonulás és falufutam, amikor a település utcái valódi versenypályává alakulnak, emiatt idéglenes útlezárásokra is számítani kell. Vasárnap sem állnak le a motorok, folytatódnak a bemutatók, ráadásul Rudán Joe is a rendezvény vendége lesz, este pedig koncertet ad. Hogyha szeretik az autókat, a technika történetet, vagy egyszerűen csak egy különleges hétvégi programot keresnek, akkor Kaposszegcsőn most garantáltan megéri az utat.
2: Ez a Rádió Antrit! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét, most pedig jó hír azoknak, akik rendszeresen busszal vagy vonattal közlekednek Nyugat-Tolnában. Augusztus 1-től jelentősen átalakul a térség menetrendje, és ez a változás sokaknak könnyebb utazást jelentett. Új autóbuszjáratok indulnak Tolna és Somogy vármegye között, így olyan települések is közvetlen kapcsolatot kapnak Kaposvárral vagy Dombóvárral, amelyek eddig csak nehézkesen voltak elérhetők. A fejlesztés célja, hogy végre ne a megye határok szabják meg a közlekedést, hanem az, hogy az emberek valóban odajussanak el gyorsabban, ahová nap mint nap utaznak. És van még egy fontos változás, közel 2 év szünet után újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Augusztus 1-től ismét menetrend szerinti vonatok közlekednek majd, ráadásul úgy, hogy csatlakoznak a Budapest és Pécs felé induló Intercity járatokhoz is. A fejlesztéseknek köszönhetően könnyebben megközelíthető lesz Dombóvár belvárosa, a kórház és több környező település is. Ha tehát valaki a nyár végén tömegközlekedéssel indul útnak a térségben, érdemes lesz előtte megnézni az új menetrendet, mert több útvonal is egyszerűbb és gyorsabbá válik.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okostévét,

0: lenni jó?
1: Menőjállatok a Rádió Antriton. A 107 teremben a mai napon karfiol krémlevest ebédelhetünk pirított magvakkal, vagy választható hideg gyümölcsleves. Az elmenő grillezett csirkemell, kaprostúrós palacsintával és fűszeres tejföllel, a B-menü pedig hentes tokány tarhonyával. A Caffè Amaretto étterem mai kínálata, itt sárga borsó levessel várnak bennünket, vagy kérhető sárga dinnye krémleves tejszínnel. A főételek közül pedig választható bolonyai spagetti sajttal, vagy kérhető afrikai halfilé burgonyával, a címenő pedig gombás sertésszelet rizssel vagy tésztával. A pizza ma mai kínálata, itt tejfölös burgonya levest ebédelhetünk, az A-menü leves plusz lecsós csirkemáj, snédlinges jezmirizssel, a B-menü pedig leves plusz kelkáposzta főzelék fasírtal.
0: Ennyi volt a reklám!
1: A 2000-es évek egyik legnagyobb lánycsapata kétségkívül a Pussycat Dolls volt. Nicole Scherzinger vezetésével egymás után érkeztek a slágerek, amelyek a klubok és a rádió kedvencei lettek világszerte. Ja, most az egyik legismertebb daluk forog a Doncsa, itt a Rádió Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Mindjárt dél, úgyhogy jönnek a térség legfontosabb hírei. Utána azonban természetesen folytatódik a zene, úgyhogy egy pillanatra sem menjenek messzire, hamarosan újra itt vagyunk. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Már megint egy hétfőkedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Gyakran hallhattunk szirénát a hétvégén. Éremeső a szexárdi kajakosoknál. Meleg, de szelesked lesz. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. 18 tűzesethez és 5 műszaki mentéshez vonultak a Vármegye tűzoltói a hétvégén. Ismét a szabadtéri tüzek adták a legtöbb munkát a beavatkozó egységeknek, összesen 15 alkalommal riasztották őket szabadban keletkezett tűzekhez. A műszaki mentések során kizárólag közúti baleseteknél volt szükség tűzoltói beavatkozásra, összesen 5 alkalommal. Reptetarló és nádas égett 7 hektáron péntek délután Alsónyék külterületén az 56-os számú főút 19. kilométer. A tűzesethez a szekszárdi és a bajai hivatásos, valamint a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. 300 négyzetméteren gaz és avarégett péntek délután Tevelen a Kovácsi utcában, a tűzesethez a szekszárdi, a bonyhádi és a dombovári hivatásos, valamint a teveli önkéntes tűzoltókat riasztották. Az egységek 1 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a keletkezett tüzet. Parkoló gépjárműnek ütőzött egy személyautó vasárnap délután Szekszárdon a Remete utcában. A balesethez a Vármegye székhely hivatásos tűzoltói vonultak, akik áramtalanították a járművet. A személyautó vezetőjét a mentők könnyű sérülésekkel kivizsgálás céljából kórházba szállították. 15 négyzetméteren növényi hulladék égett vasárnap késő délután Kaposszegcsőn a Táncsics utcában. A dombovári hivatásos tűzoltók 1 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. 650 négyzetméteren égett a vasúti töltés mindkét oldala vasárnap este Pakson a Szent János utcánál. A tűzesethez a paksi hivatáshoz tűzoltók vonultak, akik 4 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Több nem mindennapi baleset is volt a hétvégén Tolna vármegye útjain. A részletekről Farkas Kingát, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensét kérdeztük.
7: Az elmúlt 72 órában összesen 2 személyi sérüléssel járó és 9 anyagi káros közlekedési baleset történt Tolna vármegye útjain. Az egyik sérüléses baleset péntek délután történt Bátaszéken. Egy autós a Bezerédi utca kereszteződésében nem adott elsőbséget a balról érkező elektromos kerékpárosnak, akivel összeütköztek. A biciklis könnyű sérüléseket szenvedett. A másik eset vasárnap délután Szakály külterületén történt. Egy segédmotoros a Lejtős Kátyús útszakaszon elvesztette uralmát járművel felett és felborult. A motoros bukósisakot viselt, így csak könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. A hétvégén emellett 9 olyan közlekedési baleset történt, amelyben személyi sérülés ugyan nem történt, de anyagi kár keletkezett. Több esetet a követési távolság be nem tartása, a figyelmetlenség és az elsőbségadás elmulasztása okozott. Tamásiban egy autós tolatás közben nekiütközött egy parkoló járműnek, míg Fürgeden egy ráfutásos baleset történt. A sofőr nem tartott megfelelő követési távolságot. Szekszárdon és a 65-ös számú főúton szintén ráfutásos ütközések történtek. Dombóváron egy autós nem adott elsőbséget egy gyalogátkelő helyen kerékpárját áttoló gyalogosnak, de szerencsére senki nem sérült meg. Tolnán egy nem megfelelően rögzített parkoló autó magától elindult, amíg a sofőr a boltban volt, és egy kukának gurult. Szekszárdon a Remete utcában egy autó egyik egy tisztázatlan okból áttért a szemközti sávba, és az ott parkoló járműnek ütközött, majd a tetejére borult. A látványos baleset ellenére személyisérülés szerencsére itt sem történt. Ugyancsak Szekszárdon egy elektromos rollerrel közlekedő fiú leszállás nélkül nagy sebességgel hajtott át egy gyalogátkelő helyen. Az érkező autós a vészszékezés ellenére sem tudta sajnos elkerülni az ütközést. A 12 éves bukósisakot viselő rolleres sértetlen maradt. A hétvégén az M6-os autópályán egy német állampolgár eddig tisztázatlan okok miatt előbb a belső szallagkorlátnak, majd egy vele azonos irányban haladó autónak ütközött. Ebben a balesetben sem sérült meg szerencsére senki.
6: Wagner Ákos Segerváros polgármesterének meghívására a szekszárdi képviselőtestület néhány tagja a hétvégén részt vett a jubileumi 30. Szent Donát Bikavér ünnepen. Tudtuk meg Berlinger Attila polgármester Facebook oldaláról. Jó volt látni, hogy az egri belvárosban megrendezett borünnep ugyanolyan kiváló pincészetekkel, gasztronómiai szolgáltatókkal és ugyanazzal a közösségépítő szellemiséggel várja a vendégeket, mint amely a szekszárdi születi napokat is évről évre meghatározza. Találkozókon megállapodtunk abban, hogy a két történelmi borvidék kapcsolatát még szorosabbra fűzzük. Nem csak a bor és a turizmus területén szeretnénk együtt gondolkodni, hanem önkormányzataink intézményei és gazdasági társaságai között is szakmai együttműködéseket kívánunk elindítani. Meghívtam polgármester urat az idei szekszárdi születinapokra, ahol szeretnénk közösen új lendületet adni a 3 évtizede megalapított Magyar Bortelepülések Szövetségének, hogy ismét valódi szakmai közösségként szolgálhassa a magyar borvárosokat. Ami Egernek Gárdonyi, az nekünk Szekszárdon Babics, ami pedig közös bennünk, az a bikavér, a borkultúra és az a hit, hogy a hagyományainkra építve együtt még erősebbek lehetünk. Köszönjük Eger vendég szeretetét. Ősszel a szekszárdi születinapokon mi látjuk vendégül barátainkat, olvasható Berlinger Attila posztjában. A hétvége éremesőt hozott a szekszárdi kajakkenusoknak. A részletekről Inger Nikoletta, a szekszárdi kajakkenuese edzője beszél.
8: A múlt hét csütörtöktől rendezték meg a vidékbajnokságot Faddomboriban, a Magyar Kajakkenu Szövetség egyik nagy versenye zajlott. A versenyre egyébként 2100 nevezés érkezett, ez több mint 1500 sportolót jelentett, és 61 klub mérte össze magát itt 3 napon át. Az időjárási körülmények azok elég meredekek voltak, főleg a kezdő csütörtöki napon hatalmas szél volt és hullámok. Nagyon sok borulás és sűjjedés történt a sportolók között, úgyhogy nem nevezném ideálisnak most a körülményeket. Főleg amiatt, hogy erről a versenyről lehetett feljutni a magyar bajnokságra. Versenytávtól függően az első 7 vagy 18 helyezett tud menni a szegedi magyar bajnokságra, amit majd július végén rendez meg a Kajakkenu Szövetség. Egyébként ezzel a versennyel egy időben került megrendezésre a Budapest bajnoksági Szolnokon, ahol az ország másik fele volt beosztva, ott is hasonló méretű esemény zajlott. Nagyon kemény futamok voltak, nagyon népesek voltak a mezőnyök sok esetben, és azt gondolom, hogy a szekszárdi versenyzők is kitettek magukért. 7 arany, 4 ezüst és 6 bronzérmet szereztünk, és hát rengeteg feljutási helyezést tudtunk elérni, úgyhogy így a magyar bajnokságra is azt gondolom, hogy egy viszonylag széles csapattal fogunk tudni utazni, és hát a napokban megkezdtük nyilván már a felkészülést, ez a hét már edzőtáborral telik itt a gyerekeknek, és mindent megteszünk azért majd, hogy a magyar bajnokságon a legjobban szerepelhessenek. Nyilván néhány nagyobb serdülő és ifi sportolónk esetében pedig készülünk a világbajnoki válogatóra, ami augusztus elején lesz Győrben.
6: Kedden a napsütés mellett már többfelé gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és elsősorban északon, északkeleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi szél keleten, északkeleten élénk lesz, zivatarok környezetében azonban erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 10 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 35 fok közé melegszik a levegő. Szekszárdon a hajnali 15 fokot követően napközben 33 fok is lehet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit FM 101.
0: Szép napot kívánok Önöknek, én Jéci Adrián vagyok, és a hírek után már is gondoskodunk róla, hogy jó hangulatból továbbra se legyen hiány, akár még tart a munka, akár már az ebéd következik, jöjjön a folytatás sok-sok zenével.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét, most pedig következzen egy felhívás Szexedről, amelyhez tulajdonképpen bárki csatlakozhat, aki szeret közösségben lenni és szívesen részese lenne egy rekordkísérletnek. Az idei szexedi születinapokon ugyanis a szervezők szeretnék felállítani a legtöbb résztvevőt felvonultató születi menet magyar rekordját. Ehhez most civil szervezeteket, egyesületeket, baráti társaságokat és minden olyan közönséget várnak, akik szívesen felöltöznek a születhez illő ruhákban, és együtt vonulnának végig a városon. A szexedi születi napok évtizedek óta Tolna vármegye egyik legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, ahol a bor, a zene, a néptánc és a helyi értékek egyszerre kapnak főszerepet. A mostani rekordkísérlet pedig még különlegesebbé teheti az idei fesztivált. A jelentkezési határidő szeptember 9-e, így még bőven van idő megszervezni a csapatokat. Ha pedig sikerül a rekord, az nem csak Szexednek, hanem az egész térségnek szép eredmény lehet.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hogyha szeretnek kerékpározni és szívesen tekernének jó társaságban, akkor érdemes figyelni a szerdai délutánokra Szekszárdon. A Béla Király térről ugyanis minden héten közös országúti kerékpározás indul, amelyhez bárki csatlakozhat, legyen gyakorolt bringes, vagy éppen most szeretne egy közösséghez tartozni. A szervezők célja nem a versenyzés, hanem az, hogy együtt tekerjenek, biztonságosan közlekedjenek és egy összetartó kerékpáros közösséget építsenek a városban. Természetesen lesznek lendületesebb szakaszok is azoknak, akik szeretnének egy kicsit gyorsabban haladni, de a lényeg az, hogy senki ne maradjon egyedül az úton. A gyülekező minden szerdán 4:45-től kezdődik Szekszárdon a Béla Király téren, az indulás pedig délután 5 órakor lesz. A szervezők arra kérnek minden részvevőt, hogy bukós is abban érkezzen és hozzon magával egy alapvető javító készletet is. A nyár remek alkalom arra, hogy egy kicsit többet mozogjunk, felfedezzük a környék útjait, és közben új ismerettségeket is kössünk. Jó idő, két kerék és jó társaság. Ennél sokszor nem is kell több egy kellemes szerda délutánhoz.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej, hej, hej!
4: Már megint egy hétfőked?
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ja, most az az énekesnő, aki karrierje során számtalan emlékezetes dallal ajándékozta maga a közönséget, és energiája színpadon egészen különleges volt. A következő dal 1984-ben jelent meg, és máig az egyik legismertebb felvétele. Jön Tina Turner.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek Önöktől. Én már ennyi voltam, már is adom tovább a stafétát kollégámnak, Fekete Dávidnak, a következő órákat már vele tölthetik el. Én további jó rádiózást, szép napot, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Megszavazták az alaptörvény módosítását, új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár, napos gomoly felhős időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Véget ér Súlyog Tamás államfői megbízatása, menniük kell a 70 évnél idősebb alkotmánybíróknak, létrejön a Vagyonvédelmi Hivatal. Elfogadta a parlament az alaptörvény módosítását. A parlament hétfőn 139 igen és 6 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnök aláírja a módosítást, másnap megszűnik az ő és 4 alkotmánybíró, köztük Polt Péter megbízatása. A következő országgyűlési választáson pedig nem indulhat az, aki már legalább 12 évig volt képviselő. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a köztársasági elnökének 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár, ezzel a magyarországi lett a német autógyártó cég legnagyobb európai üzeme. Az új egységben a Mercedes C-osztály elektromos változatát gyártják majd. Az átadó Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy jelenleg évente több mint 100 ezer autót állítanak elő, és 5 ezer embert foglalkoztatnak Kecskeméten, de a cél az, hogy a termelés több mint 3-szorosára, a munkavállalói létszám pedig a duplájára emelkedjen. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg, már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Újabb helyszíneken mutatta ki azbeszt szennyezést a labor eredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányából érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött.
2: Rádió Andrit időjárás.
6: A napsütés mellett ma már többfelé gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és északon, északkeleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhattak. Az északi szél keleten, északkeleten élénk lesz, zivatarok környezetében azonban erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul majd.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit FM 101.
7: Kellemes kedvű után itt az Andrit Tompor, amik a melós percek is mellék a legjobb dalok, meg szükséges mellékzöngeként én is, Fekete Dávid vagyok. A West Ham foci csapat egy leghíresebb ultrájával kezdünk. Pixilat.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ma július 14-e van, lássuk meg gyorsan, hogy milyen aktualitások is tartoznak a dátumhoz. Először is sok-sok boldogságot ma Örsnek és Stellának, akik nevük napjukat ünnepelhetik. Aztán lássuk, kik a mai nap szülöttei, például William Hanna, amerikai rajzfilmes, a Freddy és Béni sorozat szerzőpárosának egyik tagja, vagy Pul Sándor, magyar nemzetközi labdarúgó játékvezető, akit hát nemzetközi sportpályafutásának elismerése alapján a Nemzetközi Futballtörténészek és Statisztikusok Szövetsége négyszer választott a világ legjobb játékvezetőjének, illetve ma ünnepelet Lovas Rozi, magyar színésznő szintén, akit legutóbb a nagy sikerű Itt érzem magam otthon című filmben láthattunk. Aztán csapjuk még fel a kalendáriumot, mert hogy 1780

0: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arcadepecs.hu.
1: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
2: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Ennyi volt a reklám.
4: Ez a Rádió Antrit, ahol a kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Az információk után ismét a zenéje a főszerep. A 80-as évek végén hatalmasat robbantott a reggae, de úgy világszerte. Ezt lovagolta meg a South of Soul, úgyhogy szól a Back to Life.
3: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Nagyon pörög az idő, hiszen egy közös óránk már el is röppent, de és nem nagyon lassítunk, hiszen a remekzenék mellett meglesünk majd az utakat is, úgyhogy ahogy szoktam volt mondani, jönnek a hírek, aztán pedig az útinfo, számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, Quicklink-kel is lehet fizetni. Megkezdődtek a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a dinnyárusoknál, marad a felhős napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quicklink-kel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, így csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül is. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben nemrég 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafokháros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és halálos áramütést szenvedtek. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorlógépek repülése miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között. Egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. 2 új úticélt jelentett be a Wizz Air, október 25-től Oszló, október 27-től Masztahallam is elérhetővé válik a magyar fővárosban. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, míg a vöröstengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. A Fapados légitársaság a téli időszakban bővíti kapacitását több irányba. Heti 1-1 plusz járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerifére, Reykjavikba és Tesszalonikibe, emellett Hurgadára, Sármesseikbe és Gízába is több lehetőség közül választhatnak majd az utasok. Már is érkezik az újabb hőhullám. Franciaországban a lakosság több mint 1/3-át érinti a legmagasabb szintű vörös riasztás, amit a meteorológiai szolgálat az újabb hőhullám miatt adott ki vasárnap. A magyar Hungaromet szerint az egész európai kontinensen izzasztó lesz a hét, és nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg nyugat-délnyugat Európában voltak hőhullámok, de most Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyon meleg levegő.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Nap Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok a Dunántúlon és északkeleten fordulhatnak elő. Az északi szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható, de északkeleten pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyok az útinfókkal, nézzük csak. Fontos, hogy az M6-os autópályán a 174-es és a 176-os kilométerek között a Budapest felé vezető oldalon útkarbantartási munkák miatt lezárták a leállósávot és egy forgalmi sávot. Maradva az M6-oson, de a másik irányban, tehát az országhatár felé vezető oldalon a 154-es és a 161-es kilométerek között, ez nagyjából Sárpilis magasságát jelenti, aszfaltoznak, a leállósáv és egy forgalmi sáv érintett, úgyhogy ezekre érdemes odafigyelni, hogy az M6-oson készül közlekedni. Ezen túl lássuk, csak vannak még munkálatok, kaszálnak a Bátaszék-Bonyhád összekötő út 1-es és 21-es kilométerek között, itt nyilvánvalóan a munkagépek miatt kell útszűkületre számítani, ahogyan a Szálka-Mőcsény összekötő út 0 és 8-as kilométerek között szintén kaszálnak, ott is erre érdemes azért oda-oda figyelni és parkolni, illetve közműépítése zajlik a hidas állomáshoz vezető úton, az 1-es kilométerben itt is útszűkület van érvényben, és még egy munkálatot látok, az útmenti növényzetet gondozzák a 6536-os Tabot Kisdorog összekötő úton, itt is útszűkület van érvényben, tehát úgyhogy ezeken a szakaszokon érdemes már előre kalkulálni azzal, hogy esetleg is fennakadás előfordulhat. Hogyha Szekszárdra közelítek a térképen, akkor igazából azt látom, hogy olyan komoly dugótalan sehol nincs a városban, maximum Csatár környékén kell kicsit lassabb haladásra számítani, ezen túl viszont szabad a pálya, ugyanakkor vezessen körültekintően és óvatosan a szabályokat betartva. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Kiváló kedd délután ismét itt az Antriton, Fekete Dávid vagyok. Úgy pörög az idő, mint még sose, máshogy nem is lehet, hiszen szólnak a legnagyobbak itt a 101-en. Most éppen Luis Capaldi, ez a Forget Me.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

0: Antrét.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a

0: Ez Rádió Antrit, a Makedvenceivel és a tegnap slágereivel 14:30 egészen pontosan. Lessünk egy pillantást az időjárásunkra. Jó, mit szól? 33 fok környékén járunk, meleg van kint, éget a nap, nem jó. Nem jó kint lenni, és most a éjszaka sem hűl vissza teljesen. 23-24 fokunk is lehet majd este, ami mellett nehéz lesz majd aludni, holnap pedig 32 fok. Hát holnap már talán konszolidálódik majd valamelyes az idő, mert hogy felhős égboltot és némi esőt, csapadékot is jósolnak nekünk holnapra, de ma még ezt valahogy ki kell bírjuk, például a legjobb dalokkal, amivel folytatjuk is.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét

0: Tudósnak lenni jó?
1: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe 7.hu webshopban. Wow, Dom Pepe hétfő kedd.
5: Ennyi volt a reklám.
6: Ez a Rádió Antrita, a ma

0: örülnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ráadásul olyan nagyon, hogy újabb óránk végéhez értünk itt az Antriton, úgyhogy szusszanak egyet, és átadom a mikrofont Jolinak, aki beszámol a régió legfontosabb történéseiről, aztán pedig lovagoljuk tovább a hullámokat a zenejakton. Így jó lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Táborozók a rendőrkapitányságon, megkezdte munkáját az új vezérigazgató. Gomoly felhők, záporok zavarhatják meg a napsütést szerdán. Jó napot kívánok, Janner Gyuri vagyok. 2026. július 14-én kedden 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Súlyos baleset történt hétfőn délelőtt Bonyhád és Hidas között, tudtuk meg az Országos Mentőszolgálat Facebook oldaláról. A baleset során 3 személygépkocsi ütközött, majd az egyik autó árokba hajtott és egy fának csapódott. A szemtanúk azonnal tárcsázták a segélyhívót, a mentési irányítás pedig hatalmas mentőerőket mozgósított. A helyszínre 3 mentőhelikoptert, egy mentőtiszti kocsit, egy esetkocsit, egy gyermekmentő orvosi kocsit és 5 mentőgépkocsit riasztottak. A helyszínre érkező mentősök azonnal megkezdték a sérültek vizsgálatát és ellátását. A balesetben egy nő életét vesztette, 3 gyermek súlyos sérüléseket szenvedett, további 2 felnőtt és egy gyermek pedig könnyebben sérült. A mentők példaértékű csapatmunkáját követően a mentés irányítás segítségével a sérülteket végül stabil állapotban összesen 3 kórházban helyezték el. A Paksi rendőrkapitányság munkatársai is részt vettek a július 12-én megrendezett Tengerit Szőlőhegyi falunapon, ahol a jó hangulat mellett bűn és baleset megelőzési programokkal is várták a családokat. Az érdeklődőket Bíró Ilana Mária, a rendőrzászlós, a Paksi rendőrkapitányság bűn megelőzési előadója, valamint Árki Gábor iskolaőr várta változatos, minden korosztály számára hasznos programokkal. A rendezvényen a gyermekek egy kerékpáros ügyességi pályán tehették próbára a közlekedési ismereteiket. A feladatok során játékos formában gyakorolhatták a biztonságos kerékpározás alapjait, miközben a rendőrség munkatársai hasznos tanácsokkal látták el őket a szabályos közlekedéssel, a megfelelő védőfelszerelések használatával és a közúti veszélyhelyzetek elkerülésével kapcsolatban. Nagy érdeklődés övezte az úgynevezett részek szemüveg kipróbálását is. Az eszköz segítségével a résztvevők megtapasztalhatták, hogyan torzul a látás, romlik az egyensúlyérzék és a távolságérzékelés alkoholos befolyásoltság esetén. A szemléltető bemutató célja az volt, hogy felhívja a figyelmet arra, milyen komoly kockázatot jelent az ittas állapotban történő közlekedés, akár járművezetőként, akár kerékpárosként vagy gyalogosként. A rendőrség munkatársai bűnmegelőzési kiadványokkal és szórólapokkal is készültek, amelyekben többek között az online csalások megelőzéséről, a vagyonvédelemről, az idősek biztonságáról, valamint a nyári időszakra vonatkozó hasznos tanácsokról tájékozódhattak az érdeklődők. Élményekkel és hasznos ismeretekkel gazdagodtak azok a gyerekek, akik a Szekszárdi Egészségfejlesztés Iroda nyári táborának programjaként látogattak el július 13-án a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság Tarcsai úti épületébe. A rendőrség munkatársai színes, interaktív bűn és baleset megelőzési programokkal készültek a mintegy 30 táborozó számára. A délután célja az volt, hogy a gyerekek játékos formában sajátítsák el a biztonságos közlekedés és a bűn megelőzés legfontosabb szabályait, miközben közelebbről is megismerhették a rendőri hivatást és a rendőrség mindennapi munkáját. A résztvevők kerékpáros ügyességi pályán mérhették össze tudásukat, ahol a szabályos és biztonságos közlekedés alapjait is feleleveníthették. Nagy érdeklődés övezte a lézerlövészetet, amely során a fiatalok játékos keretek között próbálhatták ki ügyességüket és koncentrációjukat. A délután során a táborozók bűnmegelőzési kvízjátékban is részt vettek. A program másik népszerű eleme a szolgálati kutyás bemutató volt. A rendőrkutyák fegyelmezett munkája és a kutyavezetők bemutatója nagy sikert aratott a gyerekek körében, akik testközelből is betekintést nyerhettek a négylábú segítők feladataiba és kiképzésébe. Július 13-tól Bunkóczi Roland irányítja a DC Dunakom ZRT-t, tudtuk meg a Telepaks Facebook oldaláról. Az új vezérigazgató reggel 7 órakor Heringes Anita polgármesterrel köszöntötte a város üzemeltető cég munkatársait a társaság Kölesdi úti telephelyén. Bunkóczi Roland bemutatkozását követően új eszközöket, jobb, biztonságosabb munkakörülményeket ígért és közös munkára hívta a kollektívát. Heringes Anita polgármester jó munkát kívánva azt kérte, hogy mivel a Dunakomnál dolgozók városüzemeltetői tevékenysége a lakosság előtt zajlik nap mint nap, végezzék munkájukat továbbra is az eddig megszokott alapossággal és lelkiismeretességgel. Idén már 17. alkalommal várja a rock szerelmeseit Gernyenben a Dunarock motoros találkozó. A fesztivál részleteiről Pilisi István, az esemény koordinátora beszél.
7: 17. Gerjeni Dunarock motoros találkozó. Igen, közeledik ez a hétvége, 2026. július 23-24-25. Ugye csütörtök, péntek, szombat, 17, illetve most már 18 zenekarral, Cheat Romeo vérzik csütörtökön, Akelamát Field pénteken, ABCD Mobilmánia szombaton. Természetesen, ahogy megszokhattuk, büfé és sátrazási lehetőség van, és most bővülnek a délutáni programok, gyerekek, rímkedvelők, poéták részére, úgyhogy lesz rímpadunk, lesznek motoros felvonulás és Street Fighter bemutató, úgyhogy egy sokkal színesebb és részletgazdagabb fesztiválnak nézünk elébe. Szeretettel várunk mindenkit, hajrá Gerjen, hej!
6: Edzőtáborban járt a Bátaszéki Városi Sportkör karate szakosztálya. Az ott szerzett élményekről és a sikeresen letett övvizsgákról Nagy Ákos vezetőedzőt hallja.
8: Elindult a Bátaszék Városi Sportkör karate szakosztályának nyári edzőtábor sorozata. Alig érkeztünk meg Porecsből, július elején egy napot töltöttünk itthon, és már is Szarvasra indultunk edzőtáborozni, ahol egy nagyon remek edzőtábor tudtunk le július 7 és 12 között. Egy körösport ifjúsági szálláson laktunk, ami rengeteg lehetőséget adott a fiataloknak peceállásra, strandolásra, a közösségi élet megélésére. És napi két edzést hajtottunk végre a Délalföldi Karate Akadémián Ruzsinszky György barátom jó voltából egy ultramodern edzőterembe. Az edzések tartalma nagyjából a tradicionális karate, kondicionális fejlesztés és a versenytechnikai alapok köré szerveződtek. A tábort egyébként övvizsgával zártuk, három top versenyzőnk, akik évközben a versenyzés miatt viszonylag kevesebb tudnak foglalkozni a tradicionális munkával. Ő számukra adtunk lehetőséget, hogy számot adjanak a tudásukról. Vörös Boton Lilőövre, Péter Panna az első barnövre, és Gál Dániel a második barnövre tett sikeres véget. A tábor a szakmai szintlépés mellett a közösség összekovácsolását is erősítette, hogy már említettem. Rengeteg kötött és kötetlen programunk volt, ami kivételes lehetőséget adott arra, hogy a csapat kohézió erősödjön. A top versenyzőinknek most 3 hét pihenő jön, de akik a kimondottan tradicionális karatét kedvelik, azok számára lesz egy gyomaendrődi edzőtábor, ahova vasárnap fogunk indulni, és egy hetet fogunk eltölteni. Itt két japán instruktor és egy angol mester fogja tartani az edzéseket. Mi Bátaszékről 19-en fogunk részt venni. Itt is lesz egyébként lehetőség övvizsgára. Reméljük, hogy a tábor végén egy fekete övessel gazdagabb lesz a Bátaszéki Városi Sportkör.
6: Szerdán sok felé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra, helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. Hajnalban 12 és 22, délután 26 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, de a zivatarok nyomában több fokot hűlhet a levegő. Szekszárdon szerdán hajnalban 20, napközben 31 fok várható, a délelőtt eső is valószínű.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
9: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Köszönjük Jolinak a híreket, ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, meg velem Fekete Dávid vagyok. Folytatjuk utunkat a zeneaktunkon, Selena Gomez kértük fel egy dal erejéig, hozza is egyik legnagyobb slágerét, ez a Single Soul.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és beszéljünk egy szekszárdi rekord kísérletről, mert hát, hogy a szekszárdi születi napok Tolna vármegye és a térség egyik legjelentősebb, legnagyobb hagyományokkal rendelkező, a közönség által évről évre kiemelkedő érdeklődéssel kísért összművészeti fesztiválja, és hát a legtöbb szervezőt számláló születi felvonulás magyar rekordját szeretnék a szervezők, rendezők meg felállítani, és ezért buzdítják arra ők, meg mi is, a civil szervezeteket, csoportokat, közösségeket, hogy csatlakozzanak a felvonuláshoz, amely nem csak megmutatja múltunk értékeit, hanem erősíti a helyi identitást is. Mivel a programelem egy hagyományőrző rendezvény, ezért fontos, hogy a felvonuló csoportoknak a születi hangulatot szükséges megjeleníteniük, így mindenkit arra kérnek, hogy a jelentkezés során ezt vegyék figyelembe. Várják tehát a civil szervezetek, csoportok, közösségek jelentkezését, azért, hogy az idei születi felvonulás ne csak a páratlan kulturális gazdagság hírmondója, hanem magyar rekord is lehessen. A jelentkezési határidő szeptember 9-e. Hát mutassuk meg együtt, hogy milyen összefogásra vagyunk képesek, és ez mekkora erővel is bír, úgyhogy szeptember 9. Eddig lehet jelentkezni tehát a felvonulásra. Hát így viszont még nagyon-nagyon sok minden van, például remek dalok, úgyhogy mivel folytatjuk.
1: A következő műsor

0: 1. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac@dailyasc.hu.
1: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám.
3: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel robogunk tovább, most már ismét a zenék veszik át a stafétát tőlünk, ráadásul nem is akárki, az egyszerű, a megismételhetetlen Lady Gaga.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

hitmesterei és a tegnap slágerei. Rádió 3.

0: Mindjárt 4 óra, még kettőnk van. Kettő van együtt itt az Antritón, nyomjuk meg azt is, főleg, hogy pillanatokon belül lejár a meló, és jöhet a jól megérdemelt pihenés, amihez, ahogy szoktam volt mondani, elengedhetetlenek a remek dalok. Be is készítettem már jó párat, úgyhogy tartson velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej, hej, hej!
5: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
6: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött. A telfőszolgáltató kompenzációjára mintegy 26 milliárd forintot biztosítanak, hogy a lakossági rezsiköltségek ne emelkedjenek és a szolgáltatás folyamatos maradjon. Emellett 821 millió forintot fordítanak a Dunai Vasmű területén szükséges környezetvédelmi intézkedésekre. Július 15-től pedig emelkedik az építőipari rezsióradíj. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július 1 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Hamarosan társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedést érintő témakörben, válaszolta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az RTL híradó kérdésére. Ezek közül a legfontosabb az elektromos rollerek kérdése lenne. A felvetett lehetőségek között különböző nemzetközi gyakorlatok, illetve szabályozási és szankcionálási modellek is szerepelnek. Hogy pontosan milyen szankciókra gondolnak, azt nem részletezték. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Újabb helyszíneken mutatta ki aszbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányából érkezett szennyezett kőzuzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 900-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi szelet néhol élénklökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12-22 fokról délutára 27-34 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: És vége már a mellónak, de az Antrit továbbra is szól, a kedvenceivel és a terepslágereivel, meg velem Fekete Dávid vagyok. Munkából hazamenet simán érezhetjük magunkat a rockstárnak. Tegyünk így, I love rock and roll.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és mivel hogy véget ért a meló, mindenki megindult hazafelé, gyorsan lássunk rá még egyszer az utakra, ezúttal az aktualitásokról beszéljünk, mármint hogy nem a munkálatokról, hanem a forgalomról, mert hogy bizony nagyon vöröslik a térkép. Például az elkerülőn az északi körforgalomnál ott dugó van bizony, elég komoly, ezen túl a Bezeredi utcában is lassú haladásra kell számítani, és ha ez nem volna elég, akkor a sorompónál, a vasútnál szintén egy kicsikét feltorlódott a forgalom, és a csatári körforgalom sem lehet kivétel ezúttal sem, úgyhogy ezeken a szakaszokon biztos, hogy lassabb haladásra kell készülni, illetve arra kell számítani, úgyhogy tegyen így, és rendőri jelenlétről is kaptunk bejelentést, az 55-ösön vannak kint, a változik a körforgalom után a rendőrök, jó munkát nekik innen is. Aztán nézzük még gyorsan a munkákat, mert hogy, mint azt korábban is elmondtam, útkarbantartási munkák miatt lezárták a leállósávot és egy forgalmi sávot az M6-os autópálya a Budapest felé vezető oldalán a 174-es és a 176-os kilométerek között, illetve Sárpilis magasságában a 154-es és a 161-es kilométerek között aszfaltoznak, ez az országhatár felé vezető oldalon van, leállósáv és egy forgalmi sáv zárva, úgyhogy ezekkel is kalkuláljon, hogyha megindul majd valamerre, meg azzal is, hogy jönnek továbbra is a legnagyobb dalok.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe hétfő kedd!
6: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
1: Ennyi volt a reklám.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, most már remélem otthon a kényelmében hallgat, maradjon is úgy kényelmesen, a kanadai teeny pop sztár Justin Bieber segítkezik nekünk ebben.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Újabb óra végéhez értünk itt az Antritton, mindjárt 5 lesz, ami azt jelenti, hogy már csak egy óránk maradt, amit együtt tölthetünk, de hát aggodalomra semmi jó, hiszen dalokból nem fogyunk ki, ezt garantálom és számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej!
5: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött. A telfőszolgáltató kompenzációjára mintegy 26 milliárd forintot biztosítanak, hogy a lakossági rezsiköltségek ne emelkedjenek és a szolgáltatás folyamatos maradjon. Emellett 821 millió forintot fordítanak a Dunai Vasmű területén szükséges környezetvédelmi intézkedésekre. Július 15-től pedig emelkedik az építőipari rezsi óradíj. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Hamarosan társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedést érintő témakörben, válaszolta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az RTL híradó kérdésére. Ezek közül a legfontosabb az elektromos rollerek kérdése lenne. A felvetett lehetőségek között különböző nemzetközi gyakorlatok, illetve szabályozási és szankcionálási modellek is szerepelnek. Hogy pontosan milyen szankciókra gondolnak, azt nem részletezték. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudják tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Már is érkezik az újabb hőhullám. Franciaországban a lakosság több mint harmadát érinti a legmagasabb szintű vörös riasztást, amit a meteorológiai szolgálat az újabb hőhullám miatt adott ki vasárnap. A Magyar Hungaromet szerint az egész európai kontinensen izzasztó lesz a hét, és nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg nyugat-délnyugat-európában voltak hőhullámok, de most Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyobb meleg levegő.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Szerdán sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 34 fok között alakul, de a zivatarok nyomában gyorsan visszaeshet a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Ez a Rádió Antrit, a kedvenceivel és a legnagyobb slágereivel, meg velem Fekete Dávid vagyok. Utolsó óránkhoz értünk, megnyomjuk azért ezt is. Érkezik a One Republic.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: keep on surviving.
1: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és ahogyan tegnap ma is ajánlom magunkat egy picikét, az antrit.hu-n megint csomó-csomó érdekes hírrel szolgálunk. Például címvédésre készül Filutás, július 18-án és 19-én Olaszországban rendezik meg a 2026-os Derni és Steher Európa bajnokságot, amelynek hát ugye regnáló bajnoka a szekszárdi kerékpáros Ese versenyzője, Filutása Viktor, úgyhogy szurkolhatunk majd neki. Ez például ez egy cikk, de írtunk még arról, hogy a lurkok ellepték a rendőrséget egy nyári tábor keretében, aztán két riportunk is megtalálható már, és visszahallgatható az antrit.hu-n, az egyik a három nap a rock'n'roll jegyében, a másik pedig a sikeres önvizsgák és felejthetetlen élmények, itt a karate táborról van szó, úgyhogy ajánlom antrit.hu, mindig próbálunk friss híreket szolgáltatni, vagy érdekességeket hozni. Én írtam például arról, hogy Donald Trump megint mit garázdálkodott a világban. Hogyha érdekli, olvassa el antrit.hu. Addig pedig hallgassuk tovább a dalokat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szekszárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szekszárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
3: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám!
1: Ez továbbra is az Antrit, meg a kedvencei és a tegnap slágerei. Utolsó fél órákra kanyarodtunk, töltsük el ezt is együtt, remek dalokat hallgatva, nem is lehet másképp, hiszen jön Clock Clock, Out of the Dark.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: már ennyire futott a közös utunk végéhez értünk. Remek dalokat hallottunk, sokszínű délután volt ez a mai is. Köszönöm, hogy itt volt. További jó rádiózást és jó pihenést. Holnap egytől újra együtt. Alig is, minden jó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Gépekkel dolgozik. Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő. Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. A Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Megszavazták az alaptörvény módosítását, új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár, napos, gomoly felhős időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Véget ér Súlyog Tamás államfői megbízatása, menniük kell a 70 évnél idősebb alkotmánybíróknak, létrejön a vagyonvédelmi hivatal. Elfogadta a parlament az alaptörvény módosítását. A parlament hétfőn 139 igen és 6 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnök aláírja a módosítást, másnap megszűnik az ő és 4 alkotmánybíró, köztük Polt Péter megbízatása. A következő országgyűlési választáson pedig nem indulhat az, aki már legalább 12 évig volt képviselő. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a köztársasági elnökének 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár, ezzel a magyarországi lett a német autógyártó cég legnagyobb európai üzeme. Az új egységben a Mercedes C-osztály elektromos változatát gyártják majd. Az átadó Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy jelenleg évente több mint 100 000 autót állítanak elő, és 5 000 embert foglalkoztatnak Kecskeméten. De a cél az, hogy a termelés több mint 3-szorosára, a munkavállalói létszám pedig a duplájára emelkedjen. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg, már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Újabb helyszíneken mutatta ki aszbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányából érkezett szennyezett kőzuzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött.
2: Rádió Andrét időjárás.
5: Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi szelet néhol élénklökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12-22 fokról délutára 27-34 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Apponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit FM 105.1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, Quicklink-kel is lehet fizetni. Megkezdődtek a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a dinnyárusoknál, marad a felhős napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quicklink-kel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, itt csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül is. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben nemrég 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafokháros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és halálos áramütést szenvedtek. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló gépek repülése miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között. Egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. 2 új úticélt jelentett be a Wizz Air, október 25-től Oszló, október 27-től Masrahallam is elérhetővé válik a magyar fővárosban. A norvég fővárosban eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, míg a vöröstengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. A Fapados légitársaság a téli időszakban bővíti kapacitását több irányba. Heti 1-1 plusz járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerifére, Reykjavikba és Tesszalonikibe, emellett Hurgadára, Sármesseikbe és Gízába is több lehetőség közül választhatnak majd az utasok. Már is érkezik az újabb hőhullám. Franciaországban a lakosság több mint harmadát érinti a legmagasabb szintű vörös riasztás, amit a meteorológiai szolgálat az újabb hőhullám miatt adott ki vasárnap. A magyar Hungaromet szerint az egész európai kontinensen izzasztó lesz a hét, és nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg nyugat-délnyugat-európában voltak hőhullámok, de most Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyon meleg levegő.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Szerdán sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 34 fok között alakul, de a zivatarok nyomában gyorsan visszaeshet a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
2: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a TAR kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A magyar államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Marad a változékonyabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik, utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A magyar államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán. A bérezés átláthatóbbá tételével és a munkavállalói érdekképviseletek erősebb bevonásával kívánja elősegíteni a nemek közti bérkülönbségek csökkentését az Európai Unió bértranszparencia irányelve. Az új szabályok szélesebb tájékoztatási és ellenőrzési jogokat adhatnak az üzemi tanácsoknak és a szakszervezeteknek, miközben megkönnyítik a bérdiszkrimináció feltárását. Izraelben október 27-ére értek ki a parlamenti választásokat. 1988 óta először rendezik meg az eredetileg kitűzött időpontban a választásokat az országban. A Knesset július 17-én oszlatja fel magát, a voksolást pedig a törvényben meghatározott lehető legkésőbbi időpontban tartják. 10 nap múlva kezdődik és 10 napon át várja a látogatókat a 35. művészetek völgye a Balaton felvidéken. Kapolcs, Talián Dörögd és Vigánt Petent hagyományosan benépesül zenei, irodalmi, táncos, filmes előadásokkal és kiállításokkal, zöld programokkal. Ezúttal egy kapolcsi közteret is megújítottak, ahol vadvirágos virágágyások és egy új köztéri szobor is helyet kap. Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című alkotását a megnyitón adják majd át. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések Irodalom Zene Kert című rendezvénysorozat a múzeum Sorstalanság Alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében 3 irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor, Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban és szeptemberben is folytatódik.
1: Rádió Andrit időjárás.
4: Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északiak szelet néhol élénklökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12-22 fokról délutára 27-34 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött. A telfőszolgáltató kompenzációjára mintegy 26 milliárd forintot biztosítanak, hogy a lakossági rezsiköltségek ne emelkedjenek és a szolgáltatás folyamatos maradjon. Emellett 821 millió forintot fordítanak a Dunai Vasmű területén szükséges környezetvédelmi intézkedésekre. Július 15-től pedig emelkedik az építőipari rezsióradíj. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Hamarosan társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedést érintő témakörben, válaszolta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az RTL híradó kérdésére. Ezek közül a legfontosabb az elektromos rollerek kérdése lenne. A felvetett lehetőségek között különböző nemzetközi gyakorlatok, illetve szabályozási és szankcionálási modellek is szerepelnek. Hogy pontosan milyen szankciókra gondolnak, azt nem részletezték. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg, már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Újabb helyszíneken mutatta ki aszbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányából érkezett szennyezett kőzuzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 34 fok között alakul, de a zivatarok nyomában gyorsan visszaesett a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

meghallgat a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött. A telfőszolgáltató kompenzációjára mintegy 26 milliárd forintot biztosítanak, hogy a lakossági rezsiköltségek ne emelkedjenek és a szolgáltatás folyamatos maradjon. Emellett 821 millió forintot fordítanak a Dunai Vasmű területén szükséges környezetvédelmi intézkedésekre. Július 15-től pedig emelkedik az építőipari rezsióradíj. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Hamarosan társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedést érintő témakörben, válaszolta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az RTL híradó kérdésére. Ezek közül a legfontosabb az elektromos rollerek kérdése lenne. A felvetett lehetőségek között különböző nemzetközi gyakorlatok, illetve szabályozási és szankcionálási modellek is szerepelnek. Hogy pontosan milyen szankciókra gondolnak, azt nem részletezték. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudják tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Már is érkezik az újabb hőhullám. Franciaországban a lakosság több mint harmadát érinti a legmagasabb szintű vörös riasztást, amit a meteorológiai szolgálat az újabb hőhullám miatt adott ki vasárnap. A Magyar Hungaromet szerint az egész európai kontinensen izzasztó lesz a hét, és nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg nyugat-délnyugat-európában voltak hőhullámok, de most Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyobb meleg levegő.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szórványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi szelet néhol élénklökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12-22 fokról délutánra 27-34 fok közé melegszik a levegő.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Rádió Andrét, FM 101.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Megszavazták az alaptörvény módosítását, új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár, napos, gomoly felhős időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Véget ér Súlyog Tamás államfői megbízatása, menniük kell a 70 évnél idősebb alkotmánybíróknak, létrejön a vagyonvédelmi hivatal. Elfogadta a parlament az alaptörvény módosítását. A parlament hétfőn 139 igen és 6 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnök aláírja a módosítást, másnap megszűnik az ő és 4 alkotmánybíró, köztük Polt Péter megbízatása. A következő országgyűlési választáson pedig nem indulhat az, aki már legalább 12 évig volt képviselő. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a köztársasági elnökének 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár, ezzel a magyarországi lett a német autógyártó cég legnagyobb európai üzeme. Az új egységben a Mercedes C-osztály elektromos változatát gyártják majd. Az átadó Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy jelenleg évente több mint 100 000 autót állítanak elő, és 5 000 embert foglalkoztatnak Kecskeméten, de a cél az, hogy a termelés több mint 3-szorosára, a munkavállalói létszám pedig a duplájára emelkedjen. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg, már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Újabb helyszíneken mutatta ki aszbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányából érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szerdán sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 34 fok között alakul, de a zivatarok nyomában gyorsan visszaesett a hőmérséklet.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

Ha rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzet.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.